Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel 2 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. Kitartást, akinek melóznia kell, aki pedig úton vezessen óvatosan, aki üzenne, az is sima idő, 0-20-311-111, aki pedig csak simán élvezi az igazi mai slágereket, na az is sima ügy, hozom a legjobbakat egymás után, nem sokára Accenture, a Misha Miller és a Don't Leave, most viszont a Shouts-szól a nagy kedvenc, a Love Tonight, amit indítok, itt a rádió.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám lettek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a stábunk jelentős része pedig picit sem pihen, ahogy reméljük, hogy a hallgatóink jelentős része sem, mert hogy nagyon nagyot bulisztunk az előző hétvégén a Strandfesztiválon, de épp, hogy összeszedtük a színpadunkat, már közben el is vittük Szegedre, ma pedig ott is felállítjuk, mert hogy holnap indul a Szegedi Ifjúsági Napok természetesen Rádió Stage-el, kettővel, és a rádió DJ-kkel, hát a legnagyobb bulikkal, de szerintem ezt nem kell mondani. Szóval ez a hét is még a fesztiválokról szól, és közben meg az igazi mai slágerekről. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, az újdonság, amit indítok már is.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel járunk 3 óra előtt, én pedig jelzem, szépen összeszedtem a legnagyobb kedvenceket a következő órára. Itt lesz Shakira, Kamrádi és DJ Metzger Viki újdonsága is, de érkezik például Tiesto a Lélóval, nagy választás, ahogy a kezdés is. Zolába Purple Disco Machine, a Wonderful Life már bekészítve. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, ki hogy bírja az éjszakát? Remélem azért ezekkel a kedvencekkel egy picit könnyebb, főleg akkor, amikor Rádió egy DJ is jön, és a legújabb dal tőle, hát konkrétan a Metzger Vicky-től. Gabriel Dancerrel, a One Kiss-szel indítom az órát, kellemes éjszakát!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekes, aki rácáfol a korára? De úgy igazából nem csak megpróbálja, sikerül is neki. Ő Shakira, aki most az újdonságot hozza, a Die Die a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki fogadott arra valaha, hogy Balázs kívánságműsort fog vezetni? Hát jelzem, az nyer, de szerintem olyan sok tétezen nem volt, mert nem volt nagy esély rá, de ez is megtörténik csak itt a Rádió 1-en. Ugye mindez azért, mert Balázs elbukott egy fogadást, és betartja az eredményét. Ezért jövő héten hétfőn 10 órától 4 órán keresztül élő kívánságműsort fog vezetni itt a Rádió 1-en az összes frekvencián. Ha, na az rendben lesz! Az igazi mai slágerek pedig addig is jönnek megállás nélkül, sőt, most egy újat választottam Kamráttól, ez a Hug Yourself, ami

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: te fügy órár.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, holnap pedig startol a Rádió egy stage a Szegedi Ifjúsági Napokon. 4 napon keresztül ott leszünk 2 helyszínnel, az egyik már délután 5-kor indul, jó kis délutáni helyszín, konkrétan a Tiszán, egy stégen, egy nevezhetjük úszóháznak is, vagyis hát úszó színpadnak, meg tánctérnek, mert hogy azért erről van szó, naplementével, a Tiszával, valami szenzációs lesz. Este pedig durrantjuk a Sparti Arénát 11 órától, holnap például DJ Juniorral, aztán a Stereo Max, DJ Metzger, Vicky, Christopher, Pumex és Jauri, aki a lemezjátszók mögé áll. Rendben lesz. Minden info a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek között pedig Tiesto-i a folytatás, most a Lélót indítom. Kellemes éjszakát!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Loi Regalili, vagy éppen Alex Kenji újdonsága. Rész lesz Lady Gaga, a Train, Kamrad, a 21 Pilots, nem sorolok fel mindenkit, de azt azért mutatom, hogy mivel kezdek. Sam Feldel, az igazi mai slágerben Rosalinnel közösen a Heart Like Mine. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Van már, aki most indítja a napot, nekik szép reggelt, kitartást az igazi mai slágerek között. Lói segít az ébredésben, Leonie Greiner, a teljes neve egyébként, ebből, meg hát ugye becézéséből lett a Lói, aki most David Puentezzel közösen jön. Szerintem nagy kedvenc a Golden Summer, ezt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Regál Lili jön, aki nem csak itt jön, hanem megy is Szegedre, a Rádió 1 stage-re, mindjárt csütörtökön például éjféltől lehet vele találkozni, ott is bulizni, az éjszakai helyszínünkön, mert hogy hangsúlyozom, kettő helyszínünk lesz, egy délutáni, a Tiszán, és egy éjszakai parti aréna, hát valahogy így kell csinálni rádiós helyszínt egy komoly fesztiválon. Nagyon nagyot bulizunk Lilivel is, aki most az igazi mai slágert hozza. Regál Lili, Hear Me, ez jön a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágerek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én pedig Sebestyén Balázs összesen, számolok, 8 órát lesz adásban, ki kellett számolni, 4 meg 4, nem olyan bonyolult, 10 órakor ugyanis nem fog végezni, hanem marad egy 4 órás élő kívánságműsorra. Igen, elbukott egy fogadást, vállalja az eredményt, és olyat csinál, amit még soha, mondom, 4 órás élő kívánságműsort, jövő héten hétfőn, csak itt a Rádió 1-en. Alex Kenji közben itt van, és hozza az igazi mai slágert, a legújabb tőle a Bumble-é, ez jön már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nógrádi mentőállomásokat látogatott meg az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Letartóztatták a Somoskő újfalui rablás gyanúsítottját. Nógrád vármegyében folytatta az országjárást a múlt héten az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója Konstantinovics Miklós, aki többek között Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Pásztón és Széchenyben is személyesen találkozott a mentősökkel. Olvasható az OMS beszámolójában. A látogatások során ismét sok őszinte beszélgetésre nyílt lehetőség a mindennapi munkáról és a felmerülő szakmai kérdésekről. A főigazgató valamennyi helyszínen erős, összetartó bajtársi közösségekkel találkozott, a kollégák pedig nyíltan osztották meg tapasztalataikat és felvetéseiket. Az OMS ismertetése

0: szerint az elmúlt időszakban országosan vizsgálták, hogyan biztosítható az áramellátás folyamatossága egy esetleges kiesés idején. A nógrádi helyszíni felmérés után ebben már konkrét előrelépés is történt, új aggregátor biztosításáról született döntés. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 36 éves férfit, aki kirabolt egy idősembert Somoskőújfaluban, közölte hétfőn a Nógrád vármegyei főügyészség. A sértett a támadásban 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Mint arról, a múlt héten mi is beszámoltunk, a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit a lakosságtól kapott információk alapján múlt hétfőn elfogtak. A hatóság tagjai előállították és kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. A Salgótarjáni járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Augusztus 26-a és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. A nulladik napon, szerda este a Bölöni, az Erdélyi Legenda című filmet vetítik, csütörtökön délután családi piknikkel nyit a várudvar, este Brand New lép fel, majd a Kincsem című filmet vetítik, a Pajtában az Intim Torna Illegál és a Rómeó vérzikat koncertet. Pénteken többek között a Szomszéd Néni produkciós iroda, Szikora Róbert és az Ergo, valamint a Valmar lép színpadra. Szombaton Szabó Balázs Máté, Bongor, az Analog Balázs, Meringer és Dash szórakoztatja a közönséget. A fesztivál vasárnap este a Kör című Edda musicallel zárul. Időjárás. Fátyolfelhők tarkíthatják ma az eget Nógrád vármegyében, a légmozgás több felé élénk lesz. A maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul, szerdán változékony kisészeles időben lehet részünk, csapadék nem várható. A korai órákban 13-15 fokig hűlhet a levegő, délután akár 30 fok is lehet. Csütörtökön már a napsütés lesz túlsúlyban, és a légmozgás is mérséklődhet. Reggelre 10-13 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 30 fokig emelkedhet.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 10 perccel augusztus 25-én a Lajosok és a Patriciák a névnaposok. Hát közeledik a nyár vége, de azért még egy nagy fesztivál van előttünk, a Szegedi Ifjúsági Napok, amire holnap már megyünk és két helyszínen óriási bulit csinálunk. Addig viszont hozom az igazi mai slágereket, most például Ed Sheerantől az Azizámba, amit indítok, itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 6 órától ma is jönnek Balázsék, jövő héten hétfőn viszont Balázs duplázik, hiszen a reggeli műsor után egy 4 órás élő kívánságműsort is csinál. Elbukott egy fogadást és tartja a szavát. Olyan lesz ez, amilyet tényleg még soha nem láttunk, nem hallottunk. Jövő héten tehát 10 órától Sebestyén Balázs kívánságműsora itt a Rádió 1-en.

You know that you don't own me, I'll let you

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma 28 fok, és a hét további részében is 30-33, ami azért is különösen jó hír, mert kell a jó idő. Holnaptól ugyanis ott vagyunk a szegedi ifjúsági napokon két színpaddal is. Itt a Rádió 1-en pedig jönnek továbbra is az igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után a Maroon 5 és a One More Night, amit indítok. Jön a Balázsék, Beston 6-tól pedig indul a műsor, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... De akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk. Hát
2: Annácska megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz. Megnézted moziba?
3: Igen, és? Moziba, abszolút.
1: Ugye,
3: moziba.
1: Működik?
3: Nagyon jó.
1: Teljes.
3: Nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
1: Kálmán nap.
3: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett. Nagyon jó.
1: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
3: Nem, nagyon jó volt.
1: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó
1: filmre.
4: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát,
2: és
1: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
2: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: És mit a dínos? Ez egy dínos film.
2: Innen hogy jött a dínó?
1: De igen, ebbe hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínos film?
3: De tényleg?
1: Tehát a 8 éves szintig megnézett a dinoszaurusz, és jön a T-Rex meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
3: hát nem
1: érdekel,
3: hogy
1: CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
1: hát egy Sorrento film.
3: Hát az Odüsszeia, én most azt tudom megnézni.
1: Lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus már, a Pókember és Odüsszeia. Egyáig terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia. Igen, ezért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
3: Jaj, az
1: elitista. A dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! Te megyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
1: Mit nézünk meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a meghívást? Nem. Hát mondtam a meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
1: Na mindegy, beültetek okay, a dínos filmre.
4: A dínos filmre.
1: Kit zabálnak meg a dínok?
4: Mindenkit. De... Az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
1: Hát persze!
2: Hát erre nekem is
1: fölmenne. 50 évesen meglátod a T-rexeket, és akkor át már nem üt azért.
4: Ez mi a szor? Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam. Egyet a popcorn.
3: Miért vagyunk?
4: Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
2: A vége, a csattanó, az majd amilyen.
1: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó.
4: Igen.
1: Tehát, hogy ebbe,
4: igen.
1: Ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal.
4: Egy,
1: és hogy lesz ebből a fura filmből dínos film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi, ki
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
4: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes, a meghívás felejtel, sehol nincs, érted?
3: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon
3: képest.
1: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? De ehhez képest felejtsd el, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dínók korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
3: Jaj, de izgulj!
2: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
4: Nem, Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a, ezek a lények, meg ezek az állatok is.
3: Második tippem a kisbolygó lett volna.
1: Igen, gyere, kisbolygó, azt rajta ülnek a dinók.
2: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
4: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy ott bármibe.
1: Ez nagyon, ez nagyon.
3: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
2: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
3: Nagyon érdekel.
1: Figyelj be egy grill csirkét, két burgert.
3: Hát három óra.
1: Jó, de Nolan előtt hát fejet kell hajtani, van, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
2: látvány Nolan. Biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
2: Basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled itt
4: kötet? Mit olvastattak el? Nem olvastattak el. Az Iliász meg az Odüsszéja, az a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
1: tudta, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
4: Azt se tudtuk, írja.
1: És látványos? Biztos látványos.
3: Nagyon látványos.
1: Jó?
3: Én a trailerit láttam.
2: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
3: Elképesztő.
1: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor befotoljuk.
3: Ezt kötelező IMAX-ben nézni, tehát az arénában van.
1: A moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért ott aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be kell.
3: Ez abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
4: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
3: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház, mert
2: szegények vagyunk.
3: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
1: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye, angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
3: Na,
1: nézd meg! Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplője, menjük, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és olyan macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
3: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
3: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák, megfordni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Jó. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de én szeretem a
3: szeretem.
4: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, feka csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
4: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő se van. Neki se veszem föl többet a telefont. Tényleg?
4: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy feka csajra. Uh-huh. Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
2: Lupita
1: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
4: Hát ő az.
1: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
4: De most meg is néztem.
1: És? Igen.
4: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
4: Hát de most
1: valóban, nem, hát okay. Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért, azért nagyon sokáig.
2: Ő nem fehér, nagyon
1: jól mondtad. Nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
4: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
1: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
3: politikai korrektség? Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
1: Vagy így, vagy Szép Helena fekete lesz.
3: Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
1: Lószart se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
3: Hát,
1: tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
4: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
2: Azt a mindenit. Dupla gázsi.
1: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
3: Most milyen jól csinál? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak.
1: Már pedig így lesz, három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-t, és akkor mondtam, hogy akkor eljátsz.
3: Akkor eljátsza.
2: Tessék, hát, itt ha ez mondják, hogy ez Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
1: Na.
4: Most mi?
1: Achilleus, igen?
2: Igen, keres rá, itt írja a hallgató.
4: Várjál, Manusz Gágyi. Manusz Gágyi.
1: Tehát Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megízés.
4: Szép helyet
1: játsza a fehér, szép helyet játsza egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, uh-huh. És egy Manusz Gágyi játsza
2: Achilleus.
1: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben
2: tárgított
1: a formában.
2: Tárgított a látókörön a csávó.
1: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleust, ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
2: Nem, hanem, hogy egy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
1: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
4: Az Elio Page, ő lett?
1: Nem kérdezett,
2: hát nem tudjuk.
4: Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nógrádi mentőállomásokat látogatott meg az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Letartóztatták a Somoskő újfalui rablás gyanúsítottját. Nógrád vármegyében folytatta az országjárást a múlt héten az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója Konstantinovics Miklós, aki többek között Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Pásztón és Széchenyben is személyesen találkozott a mentősökkel. Olvasható az OMS beszámolójában. A látogatások során ismét sok őszinte beszélgetésre nyílt lehetőség a mindennapi munkáról és a felmerülő szakmai kérdésekről. A főigazgató valamennyi helyszínen erős, összetartó bajtársi közösségekkel találkozott. A kollégák pedig nyíltan osztották meg tapasztalataikat és felvetéseiket. Az OMS ismertetése szerint az elmúlt időszakban országosan vizsgálták, hogyan biztosítható az áramellátás folyamatossága egy esetleges kiesés idején. A nógrádi helyszíni felmérés után ebben már konkrét előrelépés is történt, új aggregátor biztosításáról született döntés. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 36 éves férfit, aki kirabolt egy idős embert Somoskő újfaluban, közölte hétfőn a Nógrád vármegyei főügyészség. A sértett a támadásban 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Mint arról, a múlt héten mi is beszámoltunk, a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit a lakosságtól kapott információk alapján múlt hétfőn elfogtak. A hatóság tagjai előállították és kihallgatták a férfit, majd őrizetbe

0: tették, és letartóztatását is kezdeményezték. A Salgótarjáni járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Augusztus 26-a és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. A nulladik napon, szerda este a Bölöni, az Erdélyi Legenda című filmet vetítik, csütörtökön délután családi piknikkel nyit a várudvar, este Brand New lép fel, majd a Kincsem című filmet vetítik, a Pajtában az Intim Torna Illegál és a Rómeó Vérzikat koncertet. Pénteken többek között a Szomszéd Néni produkciós iroda, Szikora Róbert és az Ergo, valamint a Valmar lép színpadra. Szombaton Szabó Balázs Máté, Bongor, az Analog Balázs, Meringer és Dash szórakoztatja a közönséget. A fesztivál vasárnap este a Kör című Edda musicallel zárul. Időjárás. Fátyolfelhők tarkíthatják ma az eget Nógrád vármegyében, a légmozgás több felé élénk lesz. A maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul, szerdán változékony kisészeles időben lehet részünk, csapadék nem várható. A korai órákban 13-15 fokig hűlhet a levegő, délután akár 30 fok is lehet. Csütörtökön már a napsütés lesz túlsúlyban, és a légmozgás is mérséklődhet. Reggelre 10-13 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 30 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is látható.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő, szüllő bódabinyó, a mindig szószátyár Zsül! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaját benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A

0: Isten, Sebestyén, Böllesztofanész, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggel, 6 óra után 17 perccel, hello Juli,
2: hát,
1: hello Feri,
3: Julcsa, hello, szevasztok!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Micsoda, nagyon kellemes idő van.
1: Nagyon,
3: gyerekek,
1: nagyon,
3: 12
1: nagyon.
3: 12 volt tegnap reggel, ma 20.
2: Nagyon kellemes. Délután megjön a 34, és azt hallgattam, hogy azt olvastam, hogy jövő héten augusztus utolsó napján délután még 30 fok, viszont reggel 9-11 fok.
3: Mennek iskolába, szívem, hát ez van.
1: Ilyen csak le.
3: Szeptember 1-e, érezzék a terhet, érezzék a terhet. Egyébként is egy csomó könnyítést kaptak az iskolások, most láttam.
2: Mit?
3: Hát megírták, hogy mik a szünetekben.
2: Több szünetek lesz most idő.
3: Több a szünet, kevesebbet kell tanulni. Hát azért, na, legalább hideg legyen nekik.
2: Osztálykirándulásokat kezdik.
1: Igen, elindulnak osztálykirándulni a hűvösben, mert hogy jön a hidegfront. De még ezen a héten, gyerekek, ezen a héten még jó idő. Gyorsan egy-két SMS, múlt héten tök szar volt minden, amíg nem voltatok, most, hogy vagytok, igazából ugyanolyan szab.
3: Szab.
1: Közé a Tipped Balázs, rég rögtem annyit, mint a kóbor macskákon, írja Sasu. Ricky Gervais kóbor macskák bandája ajánlót, egy kéthetes, meg egy majdnem két éves mellett tudtam, és nézi belőle 4 percet, de karácsonyi tuti, megnézem.
2: Na.
1: Ez Barnabás küldte nekünk. Hát én most megnézem a második részt, de még nem tudom eldönteni, hogy ezt most szeretem, vagy nem, de az első jó. Ez egy animációs sorozat. Ricky Gervaisnek a kóbor macskája.
2: Ez egy film.
1: Nem, ez egy ilyen 10 perces sorozatok, ilyen 10 perces részek. Tehát megnézed, csinálsz, amit közben pont vége lecseng. A második rész, az majd Anna meghozza az ítéletet, mert mondtam tegnap. Jó reggelt, amíg Szabi voltatok, régi adásokat hallgattam vissza. Egyszer Csicsolina megígérte, hogyha nyer, a Tisza haza költözik. Nem hívjátok fel, mikor fog költözni? Üdv Péter Miskolcról. Ezt megígérte nekünk, tényleg?
2: Igen. Ezt tudod, mikor volt? Akkor, amikor még a Rínából olvasott, és szerintem akkor tett egy ilyen felelőtlen kijelentést, hogy akkor, hogyha esetleg a Tisza behúzza, akkor ő hazajön.
1: Akkor jön a művésznő.
2: Na, hát akkor kérjük
3: számon. Nem biztos,
2: számon.
3: Hogy kell az nekünk az egyébként.
1: Igen, ez egy jó kérdés.
3: Hát biztos, hogy kell ide.
1: Kell az nekünk,
2: nyerünk igen. Mi azzal, ha Csicsolina hazakövetődik.
1: Igen. Hol van a nagyasszony? Kérdezi valaki. Eszter még itt dolgozik? Kérdezi egy másik hallgató.
2: Itt dolgozik, van. És holnap jön, és
1: Nagyon komolyan csinálja, mert hogy Szabi után bevállalt egy két napot, úgyhogy szavunk se lehet.
3: Igen, és az se hétfő kedre, tehát ne, hogy rögtön jönni kelljen.
1: Rápihen még egy kicsit, hangolódik.
3: Gyerekek, okosan kell élni.
2: Dolga van.
3: Tudjátok.
1: Ja. Persze, nem, minek megfeszülni, nem? Nem szabad.
3: Hát persze, ha így is megy.
1: Így kell csinálni. Múlt héten nyertem Dásztrofi jegyeket, én nem tudok menni, és ismerőt sem találtam. Találtok valakinek, akinek átpasszoltam őket, persze, Ajcsiba. Persze, Bence, meg még vásároljunk be neked, nem? Tehát, hogy nyertél jegyet, azt csinálsz, amit akarsz, nem izé vagyunk, szeretet otthon, meg megoldó képlet.
2: Ne szórakozzál. Meg... Tudod, hogy ez micsoda érték egyeseknek?
1: Nem érdekel.
2: Nem
1: az apukájuk, meg az anyukájuk vagyunk.
2: Nem, meg.
1: Oldja meg, felnőtt ember.
3: Okay. A Julinak tudtok írni, jó? A Juli Insta oldalán.
1: Juli Insta oldalán.
3: Írjatok.
1: Fazekakat, edényeket, mindenféle lámpákat, infravöröseket.
3: Úgy kezd, hogy hashtag zsibvásár. Jó? Tehát hashtag zsibvásár. Drága Juli, szükségem van a mitén jegyekre 1-2.
1: Okay. Van egy alig használt szepter lámpám, egyszer infrásra vele, el tudod nekem adni 4 kilóért. A 3 kiló, az se baj.
3: Jó, minden mehet Julihoz.
1: Ezt tessék megoldani, erre se kapacitásunk, se lehetőségünk lenne igazából, de nem tereljük ezzel Annát, van elég dolga. Nyersz valamit, megkapod, átveszed, azt csinálsz, amit akarsz. Jótékonykodni pedig otthon jótékonykodjál. Ha meg nincs barátod, meg családod, az meg akkor te hibád.
2: Gondolta, hogy felajánlja valakinek.
1: Nem szeretem az ilyen kispolgári jótékonykodást.
3: A jótékonykodást csináld nagyba.
1: Csináld nagyba, vagy old meg a jegyeidet. Így van. Igen. Nem kell itten hamiskodni.
2: Úgy igazából. Van,
1: igen. Na gyerekek, egyébként mi újság?
3: Egyébként csend, nyugalom, visszaállás a hétköznapokban. Edzés.
1: Edzés
3: ki
1: volt.
3: Volt edzeni?
1: Én voltam tegnap.
3: Te is, jó? Én is, akkor már ketten vagyunk. Juli?
1: Átmozgató jelleggel.
2: Nálunk, mi vettünk egy evezőpadot, és én azt használom minden második nap. Minden
1: Úristen.
2: Második nap leevezek egy ilyen 5-6 kilométer.
1: Most mondom neked, október 1-én lesz az utolsó, hogy beleültél. Ha nagyon optimista vagyok, akkor...
2: Nem, ez április óta megvan. És
1: április óta elvezel?
2: Aha, igen.
1: Le a kalappal. Jobban bírod, mint gondoltam. A különböző fellángolásaidat. Ez most egész komolynak tűnik, akkor hogy már 3 hónapja elvezel.
2: Van a szobabicikli, amit ugye mindenki nagyon lelkesen megvásárol, és egy után ruhafogás lesz belőle, de ez az evezőpad, ez egy fasz a dolog. Ez jó.
1: Annyi, hogy bika hátatok lesz, semmi más nem, de olyan hátatok lesz, érted, hogy Feri egy le tud rajta szállni, de arra tökéletes.
3: Jó csinálja, a lábat is edzett.
2: Igen, egyébként popsit, és szeptembertől újra box. Eldöntöttem. Na. Visszamegyek.
1: Na. Voltál egy párszor.
2: Voltam. Hát ezt két hónapig tartott.
1: Na azért mondom, hogy voltak ilyen fellángolási. Otthon is újzós edzés, aztán jóga, aztán...
2: De én ezeket így variálom. És most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó!
3: Jézusom!
1: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
3: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe,
2: hülye. Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én? Miért?
1: Van élete. Mondják, hogy van élete. Te élsz, te jól érzed magad.
4: Figyeljetek, jó reggelt. Hát figyelj, most, hogy mondjam, eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik, úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Isten. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű lesz.
2: Megtanuljuk, hogy kell víz alá merülni, sellő módjára úszkálni.
1: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek igen. Ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Lesz kagylófelsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, igen. Mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hajt.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit,
4: jó.
1: Siófokon, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állnak. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Azonban nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De be tudjuk
1: hallgatni. Ezzel én is így vagyok, nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: 3 daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúszonyt, azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
4: Ó, de szép lesz.
1: Na jó. És még csak kedv van, gyerekek, érted? És sellőúszonyt tanfolyam. Mi lesz, ha még bejön pénteken? Tehát, hogy mi történik még itt?
2: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőúszni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó és sellő tanfolyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni 3 taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangóúszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, kétoldali bajusz fika van az orrán. Még a Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike! Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodról.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
1: És ti a gyerekre mentek.
2: Ne. A felnőttre megyünk, és rájutalag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
1: mondom, nem fogunk... Mondom a melegvizes medencét,
4: úristen, hát ott fog ülni 3 papa sakkozva.
2: Nem fogunk cidrizni.
1: Csőr, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
3: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
1: Hát tudod,
3: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy
1: mindenbe belekapaszkodnak, hogy lassítsák az időmúlását.
3: És alfarkat húznak maguknak.
2: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszós napkát. Ti már csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de öltözőből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már.
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan a sellő, meg megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír vagy tékettes raktár, komjádi úszodat, tudod, kispesti szállítóegységtől egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó.
2: Ez csillog, villog, ez flitteres. Ja, ez nem egy ilyen béna izéje, nem egy ilyen műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
1: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger csellőként, hát beszarod.
3: Látványos víz alatti sellő trükköket igen. fogsz megtanulni.
1: Mindezt jelen a kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon jó.
4: Mert van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
1: Na várja, igen, ez Horvátországon, Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót.
4: Kezdjük, nem,
1: ott kezdjük. Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország, Rapsziget.
2: Van olyan is.
1: Hát ez a Komjádi lesz.
2: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a padi se normális. Akik egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze. Érted?
3: Egykor szebb világot megért oktatóként.
1: Nyitni kellett. Nem volt elég, hogy...
3: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hablány akar lenni.
4: Nem jó. Akartam, de így alakult, Balázs.
1: Sodródni kell. Tudod, ezt mondja, sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jól van, hát fotókat kérünk azért majd.
2: Ez azért barom jó, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vízes az arcom.
3: Az jó, az szerintem az jót választottál.
2: Ezt nekem találták ki.
1: Víz alatt lemenni, na egy levegővel,
2: nagy levegővel
1: pici úgy. Fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megint lemész, följössz, kicsi pánik rom, te ilyet, abszolút te vagy.
2: A lába össze van kötve.
1: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondani, húz le, ezért 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a testsportod.
4: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi
2: smink.
1: De úgy, hogy az első 5 percben leállzik, és így megcsúszik a szemspirálot. A szempirálot egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és csatad.
3: Egy nyomorult
4: túl. Apa, ez egy mélytengeri lámpás hal.
1: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni sellős játszik. Na jól van. Hát így, így vagytok ti kedden.
2: Így, nem.
3: Nagy ajándékok vannak, hát, nagy ajándékok.
1: Figyelj. Ezt képest én csak alkoholizáltam tegnap este. Na, tehát, hogy tessz, érted?
3: Nem tudsz te élni.
1: Nagy tervek vannak, ehhez képest én csak iszogattam csendesen. Hol vagyok én ehhez?
2: Nem tudom, melyikünk járt jobban.
1: Hol vagyok én ehhez? Na jó, van, megyünk gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? 7:30, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig már is itt vagyunk a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
0: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
6: Jön.
0: Újra jön a rádió egy konténer.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Annyi út áll előttünk. Van, már régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
16: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési ing. És ha időben használod az Urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csalgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án Pásztón. Holnaptól lehet regisztrálni az iskolában az erdő programra. Jönnek a részletek. Számos elismerést átadtak Pásztón augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, a város új díszpolgára Vámos József nyugállományú alezredes egykori vadászpilóta lett. Pásztóért emlékplakett díjban részesült dr. Mender Róbert sebészfőorvos, Nagy János fogtechnikus mester, valamint Szappan Kohári Judit, aki rendszeresen apró ajándékokkal örvendezteti meg a helyi gyermekeket. Közszolgálatért díjat vehetett át Csépe Zsolt tűzoltó alezredes és Klacskó Laura Erzsébet, a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézője. Keglevics Margit díjat ítéltek oda Markóné Bakos Editnek, a pásztói Margit kórház ápolójának, és dr. Füzér Csaba Istvánnénak, a pásztói kórház ápolási igazgatójának. Ágasvári Lajos díjban részesült Tőkeiné Kis Marian tanító, gyógypedagógus, a Nógrád vármegyei pedagógiai szakszolgálat pásztói tagintézményének igazgatója, valamint Gömbic Nándorné tanítónő, tanárnő. Pásztóváros sportjáért díjjal tüntették ki Almási László Krisztián labdarúgót, míg a jó tanulmányi és kiemelkedő sporteredményt elismerő Babják Bertold díjat idén Kocka Petra és Illés Balázs, a Zsigmond Király általános iskola végzős diákjai vehették át. Augusztus 26-án szerda reggel 9 órakor indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, hívta fel a figyelmet honlapján az IPOJ Erdő ZRT. Mint az a program honlapján is olvasható, az iskolában az erdő program keretében a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol a fenntarthatóság témakörében tartanak foglalkozást maximum 30 fős csoportoknak, a környezeti nevelést játékos ismeretszerzéssel segítve. Sport. Folytatódott múlt hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály, gólokból ezúttal sem volt hiány, 4 mérkőzést rendeztek meg a múlt szombati játéknapon. A Csonka második fordulóban összesen 20 érvényes találat született. A Héhalom 5-1-re nyert a Diós Jenő ellen, a Pásztó 6-0-ra győzte le a Szügy csapatát, a Széchény 6-0-ra kikapott a Vizslástól, míg a Mohorra 2-0-ra verte meg a Karancsberényt. Nógrád vármegye több pontján is várják a véradókat ezekben a napokban. Ma délután 4-től este 6 óráig Őrhalomban az orvosi rendelőben, szerda délelőtt 9 és fél 12 között pedig Salgótarjánban az ERV ZRT Karancsúti épületében tudnak véradással segíteni. Szintén szerdán délután 1 és 4 óra között a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Salgótarjáni Klapka György úti irodájában, míg csütörtök délután 2-től este 6 óráig a Nagyoroszi Művelődési Házban lesz véradás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, jó reggel. Micsoda zene, micsoda újítás, micsoda lendület. Ja, nem. A 3-7 lesz, pontosan 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, ma hívjátok Topit a 20-ason? Hívjuk.
2: Hívjuk.
1: Foglalkozunk a grippennel, a katapultálással, annak a menetével, a G-hatásokkal, meg utána járunk egy kicsit, hogy dönt a pilóta. Mindent, ugye biztos mindenki hallott, állta valaki nem, tegnap ugye lezuhant egy grippen, és a pilóta hősiesen elvitte még lakott terület mellől, meg katapultált, sérüléseket szenvedett, jól van, kórházban van, hát a gép az nyilván felújításra szorul. Ma műtik?
2: Újra kell festeni.
3: Igen, ma
1: igen, egy tisztasági valami festés.
3: Hát az szerintem oda van, azt apróba, ócskavasba még át tudod venni. Ami viszont érdekes, hogy ugye ezek a gépek ilyen gyakorlatot hajtottak végre, egy-egy elleni küzdelemnek
1: igen
3: hívják ezt, és hogy ezen voltak éles fegyverek.
2: Nekem is ugyanez jutott.
1: Hát ez igen.
3: Hát de miért raksz rá? Mindenket ki akarod lőni, ézi Kovács Honvédet a másikba?
1: Hát lehet, szerintem lehet, hogy ennek már megkezdjük a topit, én nem tudom, technikai oka van.
3: Aha.
1: Hogy az éles fegyverrel más a súlyelosztás, hogy az tudod, hogy azzal gyakorolsz, hogy az a legyen megpakolva, legyen megterhelve, olyan súlyú géppel repülje, de azt föl lehetne rakni az itomtéglát. CO-palackot, vagy itomtéglát, nem tudom, hát ezt majd a topit megkérdezzük.
3: Nekem csak így ez volt az első, olyan érdekes, hogy ez lakott terület fölött is megy meg. Mi a francnak tesznek rá ilyeneket? Jó,
1: na ez egy jó kérdés, hogy miért van rajta.
3: Megvan még a 20-as száma, vagy csak a
1: másik? Csak a 20-ason lehet hívni.
2: Internet alapon
1: Topi csak a 20-ason, úgyhogy hívjuk. 8 után megnézzük majd, hogy mi a helyzet. Tegnap azért ez nagy kört futott mindenhol, hogy azért nem szoktak ezek a grippenek csak úgy itthon lepotyogni azért. Régóta itt vannak, régóta szolgál velük a Magyar Honvédség, de hogy nem nagyon hallott, hogy úgy lepotyognak. Úgyhogy...
2: Összesen azt hiszem, hogy 3 ilyen baleset volt. Volt egy év, amiben 2 is.
1: Igen, mígekkel de... talán, de grippen nem.
3: Nem. Grippen volt,
1: igen.
3: Ugye a Topi még miggel katapultált, utána azt hiszem volt még egy miges eset, és utána már a grippenek jöttek. Hát figyeljetek, azért ez egy technológia. Ugyanúgy, ahogy egy autó is meg tud hibásodni, egyértelmű, hogy ez is meg tud, csak ez egy veszélyesebb sztori.
2: Hát igen. 2006 óta vannak itt Magyarországon.
1: Ja.
2: Én nem tudom, hogy egyébként egy grippen, hogyha egy 20 éves grippenről beszélünk, az mennyire...
1: Hát kérdés, hogy ezek a svédek, ezek hogy újítgatják. Úgy vannak, mint a szabba, hogy jó, az elmegy sokáig, azt nem tudom, hogy... Nyilván van ennek egy évi repülési órája, meg karbantartása, meg kötelező szervize, persze nyilván ez szigorú.
2: Most van-e benne légkondi?
1: Dogfight, így nevezik az 1-1-et, Peti küldte nekünk. Na, ezeket akarjuk megkérdezni. Megjelent a katapult is egy barom izgalmas dolog, hogy az hogy hozza meg azt a döntést a pilóta, mikor katapultál, milyen erők hatnak rá. Szóval tök érdekes az egész. Úgyhogy beszélünk majd. Topival, de csak a 20-ason, nem Anna?
4: Ugye?
1: Csak a 20-ason. Topi csak a 20-ason, nem, hogy elhívhatjuk, igen.
2: Minden idők legszűrális.
1: Az óriási. Óriási volt, igen. Ha már a levegőben van, és riasztást kap, akkor egyből tudjon menni. Hát gyerekek, itt mennyi vadászpilótánk van nekünk, oda néz. Ez még az éles fegyverre vonatkozik, hogy ha közben kap egy riasztást, akkor tudjon menni.
3: De hogy ne kelljen még leszállni, fölpakolni.
1: Laikus, nem tudjuk, tehát ez nem biztos, de el tudjuk fogadni ezt is, hogy ezt is meg fogjuk kérdezni. Ha beválik, akkor itt sok pilótánk van, aki ért a repüléshez, gyerekek. M3-os bevezető Budapest felé motoros személyautó. Ezt Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen, ennyi.
2: Eltűnt a tongsunaptár, nem tongsunaptár az,
3: áll,
2: a
3: jó.
1: Amit szeretnétek, gyerekek. Zsül előszedi egy pillanatokon belül. Szeretnéd? Hiányzik?
3: Juli, ezt azért dobod be, mert téged érdekel, mert hogy hallgatók hónapok óta
1: nem kérték.
2: Nem, csak voltak rituáléink, kérdeztek. Voltak szokásaink reggelente.
3: Hála például, Istennek, hogy elvesztettük ezeket.
1: Mondom
2: egy időben szörpikésztünk is, nem akarlak erre téged.
1: Igen. Azok még a bátor idők voltak.
2: Lenne is apropója, de... Na, én nem mondok
1: jó
2: semmit.
1: Akkor elmondom neked, hogy lezárásnap és kecske.
2: Köszi.
1: Na. Jó, tehát hogyha ja, ez jobb, akkor egy lezárásos kecske nappal indulunk.
3: A kecske az hogy jön ide? Tehát, hogy milyen kontextusba kell használjuk a kecskét?
1: Mindig adnak a tongsú naptár, ad valamilyen állatot is. Tehát, hogy fémnap, kecske.
3: Jó, de étel vagy szex?
1: Ez egy jó kérdés, igen. Mit csináljuk?
2: Kinek mi?
1: Igen, tegnap lóma, kecske és lezárásnap. Tegnap elkezdted a start nappal, ma már zárod is a lezárás nappal.
3: Nem volt hosszú a lendület.
1: Na tessék, én vasárnap akarom abbahagyni az alkoholizálást, és az hosszú távú sikernap.
2: Igen.
3: Tessék.
2: Azt hittem, hogy startnap.
1: Nem, inkább abbahagyom pénteken a sokszorozó nap, és akkor hétfőn már el tudom kezdeni újra. Startnap a vasárnap, igen.
2: Kitart egy pár napig.
1: Lezárásnap, ma kéne abbahagyni. Meginni az utolsó Vladimirit Balatonon.
3: Aha.
1: Fölajánlani a Balatonnak az utolsó kortit, és azt mondja, hogy vége!
3: Ennyi volt, köszönöm, jó volt a nyár.
2: Mert megint meg vagyok hívva vasárnap.
1: Így van, mert este megint dolgom van, úgyhogy ez nem fog megtörténni. De a hosszú távú sikernap a vasárnap. Na.
2: Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani.
1: Na, azt nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Hogyha megiszom.
3: Zavar most, hogy tehát te most egy kicsit így alkesznak gondolod magad a nyár
1: igen.
3: után?
1: Igen.
3: Na, ez az
2: kicsit zavar.
1: Hát, minden nap iszom.
2: De nem zavar.
1: Ne, de hát engem. Hát miért nem, zavar?
2: Ezt kérdezt a Feri.
1: Zavarja körülöttem én őket. Hát ne engem zavarjon. Hát zavarja azt, aki velem van. Érte. Engem nem zavar. Hát.
3: Akinek a kertjébe hánytam, az zavarja.
1: Azért iszom, hogy én se legyek zavaró, érted? Ha nem innék, nagyon zavaró lennék. Így elcsendesedek, és akkor el vagyok.
2: A gyerekek lassan már meg sem ismernek józanul.
1: Nem, mert ők nincsenek ott.
2: Ja. Nem, hát csak látják a végét.
1: Ja, látják a végét, hogy átesek a szúnyoghálón. Igen, azt látják. De meg akarom nézni, hogy mi van. Tehát, hogy ez rendes alkoholista lettem, vagy csak ilyen szalonalkoholista, tudod, aki úgy elengedi ezt az
3: hát
1: egészet.
3: Hát eddig minden nyáron szalonalkoholista voltál, úgyhogy...
2: De most belehúzott.
3: Most is.
2: Most ez egyébként rendhagyobb volt, mint az előző?
1: De erősebb volt a mennyiség. Akkor meg a rendszer, tehát tényleg volt benne rendszeresség. Hát gyerek, oda kell figyelni, nem? Hát,
2: a rendszeresség a 0-24.
1: Hát, nem hagyunk ki napot.
3: Vagy csinálod, vagy
1: nem. Vagy rendesen csinálod, vagy nem. Csak ez a két naponta iszi egy fröccsöt. Hát ez, na ez a kezdőké.
2: Ez nem száraz november lesz, hanem száraz szeptember.
1: Megnézzük a száraz szeptembert, igen. Itt van a játékosunk, Haló Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, Gábor. Merre, hova, mit csinálsz, mi van veled?
4: Éppen az M0-áson haladok 60 irányába.
1: Wow.
4: Viszem a lisztet.
3: Kamionozol?
4: Igen. Igen.
1: Lisztet viszel? Hova viszel lisztet?
4: Nem tudom, hogy elmondhatom-e, de igazából Lipóti végségbe viszem.
1: Na, mi mondhatod, persze, a Lipótiba viszed a lisztet.
3: Sütjük a kenyeret.
1: Készül a kenyér, így van. Jó van, Gábor, lisztet szállítasz. Így van. Ki bejátszanám?
4: Ferivel szeretnék.
1: Ferit választottad? Miért Ferit választottad?
4: Tessék?
1: Miért Ferit választottad?
4: Hát igazából ő is motorozik, én is motorozom.
1: Na micsoda.
3: Igen, Balázsról lesz már most, nem mondhatjuk el.
1: Közös tér.
4: Balázs is motorozik, de hát mindkettőtökkel egyszerre nem tudok beszélni.
1: Ez így van, legyen a Feri, nincs ezzel. Ma jól van. Oké, na játszatok akkor egyet, elindítjuk. Jó leszel, Gábor? Jó vagy?
4: Igen. Meglátjuk.
1: Na figyelj, 3-2-1, tessék.
3: Megálltál, Gábor?
4: Uton vagyok még.
3: Kérdezz a motorról.
4: Első körben milyen motorokat preferálsz?
3: Triumph.
4: Neked milyen motorod? Triumphod?
3: Csak és kizárólag. Neked? Te olyan hondás vagy.
4: Suzuki-s vagyok. Suzuki-s vagyok.
3: De japán az a lényeg.
4: Így van. Van egy
3: Suzuki hajabusa.
4: BRZ-m van. Előtte
3: ez a nagyon volt gyors. Egy
4: lassabb. Piros, ez 40 lóerő.
3: Ezek a pirosak. Piros színű.
4: Sárga.
3: Az is szép.
4: Sárga.
3: Hova jársz előtte... le? Jársz túrázni?
4: Hát így ezt így munkába használom. Munkába járásra.
3: Asszony, fölül néha mögéd.
4: Hát az a helyzet, hogy kerüli ezt a helyzetet.
3: Helyes. Te is kerüljed.
1: Kész vagyunk. Megvagyunk, Gábor.
4: Megvagyunk.
2: Olyan volt, mint amikor a hidegvizes medencébe ereszkedsz bele, tudod.
1: Igen.
3: Ja, és igen. Amikor elért a Harryéhez, akkor volt a majdnem.
2: Ez nem nekem
1: való. Igen. Jól van.
4: Ott akkor már kimondom, fekete-fehér, igen, nem.
1: Gábor, hát nagyon jó.
3: Végre kiszabadult belőle.
1: Azt a mindenit. Figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél. Várjál, ez van egy ilyened.
5: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Na?
4: De jó hangzik.
1: Na, mit szólsz?
3: Mindenféle jó előadók vannak.
4: Igen?
3: Aha.
1: Bizonyám.
2: Rúzsa Magdi Király Viktor.
1: Egy kis kultúra.
4: Azt a mindenit. Nagyon szuper, köszönöm szépen.
1: Hazudta Gábor. Jól van, oké, nagyon... nagyon köszi, akkor küldjük, aztán valami lesz köszönöm. Majd velem. Jó, köszi.
4: Köszönöm.
1: Hello. Na jó van, gyerekek. Oké, ez egész héten van ilyen kis szép nyereményünk. Úgyhogy lehet jelentkezni. játékra, fekete férigennemre. Jó?
2: És hét után a végére járunk.
1: Hét után végére járunk annak a bizonyos szobornak, ami most már lázban tart bennünket. Devecser felkerült a térképre, a mi térképünkre is. Tegnap ugye megbeszéltük, hogy óriási a polgármester és a tervező, vagy kik ők,
3: hát
1: mik a nevek?
3: Alpolgármester asszony tervezte, és a szomszéd falunok a polgármesterre faragta ki ezt a nagyon bátor, nagyon előre mutató faszobrot.
1: Igen. Faszobor. Szárnyas fallosz. Szárnyas fallosz mondhatni tulajdonképpen. És hogy tényleg az, megnéztük a szobrot, nagyon szeretjük, és az van, hogy most meg úgy néz ki, hogy eltávolították a formabontó Mohácsi emlékművet, legalábbis a tetejét. De nem voltak elég bátrak.
2: De csit?
1: De van folytatása a történetnek. Szenzációs egyébként tényleg a sztori. Ugye ez Devecseren történt, tegnap megbeszéltük. Fascinumnak nevezett római amuletteket felidéző emlékművet húztak föl Mohácsra. Tehát teljes a kavarodás. Teljes a kavarodás. Tehát római korból Mohácsi emlékmű az 500 éves évfordulóra, minden Szent Devecseren István napján. Itt ebben mindent belesűrítettek. És ezek tényleg ilyen római amuletteket idéző fallikus szobrok, ugye? Kicsi uh-huh. szárnya van, és férfi péniszek. Hát ezekről lógtak régen a rómaiak nyakára. Hát nem arra emlékeztet, ez az. Egy büdös nagy pénisz. Na most erről mi beszéltünk tegnap, ugye átadták, gyerekek is voltak az átadón, és aztán a nap végén láttuk meg, hogy levették a szobornak a tetejét.
3: Egy harmada. A kupak eltűnt. Kupak eltűnt, az a talapzat még áll, meg az első két szegmens belőle, de a harmadikat átalakítják.
1: Na de most mit csinál Hajni?
3: Na.
1: A független alpolgármester. Levecser alpolgármester. Hol van Robi? A fakészítő. Mi van a csapattal? Hova vitték ezt a szárnyas falloszt? Ezek mind nagy kérdések, úgyhogy ennek próbálunk utána járni. De Juli csak annyit írt, hogy jó a sztoria, hogy folytatódik. Tehát, hogy nagyon szeretjük. És azt láttátok, hogy nyilatkozott a Nyárs Hajnalka?
3: Na, és mit mondott?
2: Hát ő fog nekünk is nyilatkozni.
1: Nyárs Hajnalka szoborral, ugye? Tehát ez azért a nevek is nagyon árulkodóak. Hogy Nyárs Hajnalka készítette. Szobrod. Ő azt mondta, hogy ritkán adatik egy alpolgármesternek, hogy egy történelmi évforduló kapcsán országos ismertségre tegyen szert. Nekem most sikerült már ilyen. Igaz, bevallom, nem egészen ilyen kommunikációs stratégiát terveztem.
2: Iszonyú jó arc.
1: Egyébként jó arc.
2: Az.
1: Tehát nem ez a megkeseredett, ilyen szomorú, ilyen rossz hangulatú, ma pedig én önöknek nem nyilatkozom, és sajnálom, hogy gúnytűznek ebből, hanem tehát jó arcokat Devecseren.
2: Jó arc, helyes is, és egyébként vállalta, és szereti a műsort, úgyhogy amikor megkerestük, akkor vállalta a beszélgetést. Érdekes a történet egyébként, a folytatása is az lesz.
1: Van már ilyenünk, ilyen 5 méteres köztéri alkotásunk, ami egy... ez volt az első, vagy ez az első?
2: A 0 kilométer kő szerintem az első olyan, ami egy ilyen stilizált...
3: Ne, hát azért az szépen adja a nullát.
1: Hát ahhoz azért nagyon kell asszociálnom, hogy én arra gondolom.
3: Nagyon ki kellett éjjelzve lenni.
1: Ez még látható valahol?
2: Mert ugye
3: ez a Lánchídnál volt, de elvitték. Volt a körforgalom kellős közepén át.
1: Igen.
2: De aztán kirakták oda balra. Ott van, szerintem.
1: Még mindig.
2: A sikló alatt.
3: Ja, ha a siklóért sorba állsz, akkor a jegybódé mögött meg tudod látni.
1: Nem, az van, hogy elvitték a Clark Kent térről. Én gyerekkoromban mindig ott elmentem, és ránéztem, hogy úristen, innen számoljuk a kilométereket. Ez csak eltűnt, de csak arrébb vitték. De 30 éve miben élek?
2: Na most, akkor lehet, hogy én is teljesen másban élek, de én úgy emlékszem, hogy ezt kirakták oda bal oldalra, a siklótól nem messze, ott áll valami talapzaton.
1: Ott áll a nullás kilométerkövünk. Aha.
2: Ott van.
1: Tényleg oda rakták. Mondjuk így ezzel a fotóval és azzal a vágással a közepén, Feri?
2: Szerintem...
3: Hát inkább, igen.
1: Régen láttam már ilyet, gyere nézd meg közelebb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Sziasztok, sportarcok!
10: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nógrádi mentőállomásokat látogatott meg az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Letartóztatták a Somoskő újfalui rablás gyanúsítottját. Nógrád vármegyében folytatta az országjárást a múlt héten az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója Konstantinovics Miklós, aki többek között Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Pásztón és Széchenyben is személyesen találkozott a mentősökkel. Olvasható az OMS beszámolójában. A látogatások során ismét sok őszinte beszélgetésre nyílt lehetőség a mindennapi munkáról és a felmerülő szakmai kérdésekről. A főigazgató valamennyi helyszínen erős, összetartó bajtársi közösségekkel találkozott. Kollégák pedig nyíltan osztották meg tapasztalataikat és felvetéseiket. Az OMS ismertetése szerint az elmúlt időszakban országosan vizsgálták, hogyan biztosítható az áramellátás folyamatossága egy esetleges kiesés idején. A nógrádi helyszíni felmérés után ebben már konkrét előrelépés is történt, új aggregátor biztosításáról született döntés. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 36 éves férfit, aki kirabolt egy idős embert Somoskő újfaluban, közölte hétfőn a Nógrád vármegyei főügyészség. A sértett a támadásban 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Mint arról, a múlt héten mi is beszámoltunk, a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit a lakosságtól kapott információk alapján múlt hétfőn elfogtak. A hatóság tagjai előállították és kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. A salgótarjáni járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Augusztus 26-a és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. A nulladik napon, szerda este a Bölöni, az Erdélyi Legenda című filmet vetítik, csütörtökön délután családi piknikkel nyit a várudvar, este Brand New lép fel, majd a Kincsem című filmet vetítik, a Pajtában az Intim Torna Illegál és a Rómeó Vérzikat koncertet. Pénteken többek között a Szomszéd Néni produkciós iroda, Szikora Róbert és az Ergo, valamint a Valmar lép színpadra. Szombaton Szabó Balázs Máté, Bongor, az Analog Balat Meringer és Dash szórakoztatja a közönséget. A fesztivál vasárnap este a Kör című Edda musicallel zárul. Időjárás. Fátyolfelhők tarkíthatják ma az eget Nógrád vármegyében, a légmozgás több felé élénk lesz. A maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Szerdán változékony, kisészeles időben lehet részünk. Csapadék nem várható. A korai órákban 13-15 fokig hűlhet a levegő, délután akár 30 fok is lehet. Csütörtökön már a napsütés lesz túlsúlyban, és a légmozgás is mérséklődhet. Reggelre 10-13 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 30 fokig emelkedhet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk pontosan, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Jó reggelt.
3: Hello.
1: És már is belevágunk így a kedd reggelbe. Ugye azt nézem, hogy közlekedés fronton hogy állunk, van-e valami, de egyelőre csend van. Jövő héten már ilyenkor kitör majd az őrület, de most még csak egy ilyen kis laza visszaszoktatás.
3: Bár az M7-esen olyan forgalom volt megint hajnalban.
1: Jövögetnek fölfelé, nem? Nem
3: most
1: az van?
3: Kedden.
1: Igen,
3: mert a hétfőt azt értem, tudod, azt beszéltük, hogy vagy elindulsz vasárnap délelőtt 11-kor, hogy állj a dugóban.
1: Igen.
3: Vagy jössz hétfő reggel, de most kedden.
1: Megindulgatna itt mindenki. Valószínűleg sokan térnek vissza a munkához is, igen. A Gripen interjú az az megvan, hogy 10 millió vadász repülő szakemberország vagyunk, szóval a Facebookon azért vannak okosak. Peti küldte nekünk. Peti, nyugodtan, ha kigyűjtöd, akkor szemezgetünk. Ha látsz egy-kettőt screenshotot, kiküld el Viberen, megnézzük, foglalkozunk majd a Gripen témával is. De hát közben itt nagy dolgok történnek, és nagyon szeretjük ezt a sztorit, mert megint annyira jó, és annyira magyar, és annyira mi vagyunk, de közben szenzációs az egész. Ugye a devecseri történet és a különleges szobor, amit mi tegnap megláttunk, beleszerettünk, és azt gondoltuk, hogy úristen, de jó, végre történt valami igazán formabontó Magyarországon. Egy hatalmas szárnyas falloszt állítottak föl, ugye Devecser alpolgármestere megálmodta, egy fakészítő megcsinálta, és felhúzták. Ugye római kori fallikus szobrokat arra hajaz. Mohácsi emlékmű augusztus 20-án. Kész a Jancsó film, meg vagyunk.
2: Az általános iskolásokkal.
1: Általános iskolás. Felszenteléssel, papokkal gyerekek, ispánokkal, óvodás és iskolás gyerekekkel, miközben egy 5 méteres hatalmas obor van ott most jelen pillanatban, szárnyakkal, érted? Hát, ha Jancsó élne, azt mondaná, egy két ló, egy kicsi füst, igen, egy félmeztelen igen. Nő még valahol, és miközben valaki egy visszhangos mikrofonban mondja a köszönőbeszédet, leforgatják a falikus szobrot.
2: Mi kis falunk kakaós briós szobra.
1: De tényleg, ilyen, igen, ez abszolút, abszolút fikció, de közben nem mert, hogy ez megtörtént, megírta ugye rengeteg lap, Devecser független alpolgármester írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
3: Arról, amit ő álmodott.
1: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
2: nem.
1: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
3: Igen, a felső egyharmad.
1: A felső egyharmad, a legfontosabb.
3: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, érted, ami így közvetítette az üzenetet.
2: Lemetélték,
1: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
3: Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
1: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
3: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, az, hogy leszették.
2: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
1: Igen.
2: Ami bekerült a hírekbe.
1: Ami bekerült a hírekbe. És felrakta Devecsert a
2: térképre.
1: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
2: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
1: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
2: Milyen állapotban?
1: Hogy csinálod?
3: Miből indulsz?
1: Honnan indulsz el? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
4: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban.
3: Hát, úgyhogy hogy...
4: köszöntök hát mindenkit.
1: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem tényleg nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
4: Így van, ezt vállalom, bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot mondva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha. lehet.
1: És ennek a vége az, lett most... volna? A szobor? Tessék? Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a
4: művöz. Nem a vége, hát nem állunk el, így az anyagilag.
1: Hoppá, várjunk csak, aha, messzebbről
3: ez
1: indulunk.
3: Ez volt az első a állomás?
4: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
1: Aha.
4: Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
1: Ne, várjál csak, hogy majd kérdezzek, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad?
3: Hogy,
1: hogy falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
4: De hogy láthatok, vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
4: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen. De
1: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
4: Nem úgy
1: hol lett ebből egy szárnyas fallosz?
4: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
4: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom.
1: Aha, tehát lehet az ő tudatalattiában változott ez át egy fallikus szárnyas fallosszá.
4: Igazából a tudatalattiát nem szeretném a fakorakónak vitatni.
1: Valahol ez átváltozott a tervekhez képest, ebből
4: átváltozott,
1: egy
4: átváltozott, kapott egy sisakot.
1: Na de akkor ez mi? Sisak, hívjuk így, kupak, hívjuk kupak.
3: Tényleg, de mi volt ez? Te mit álmodtál meg?
4: Nagyon örültem, hogy tegnap azt mondtad, hogy azért elég méretes a sisak.
1: Abszolút, hát tehát azt szokták mondani, 20 plusz
4: de
1: kupak,
4: ez
1: ugye?
4: Ez nem a kaparagó hibája. A madár állt előttem. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Kapott ez egy madár? Hát én várjál, keresem
4: ez
1: a madarat.
4: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
4: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
3: Hát de hol?
1: Hol van? Hát egy kupakot látok egy...
4: 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
2: baj. Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
4: Nem. És megmondom, még hogy miért. De van, aki spárgát lát benne, és van, aki fagylaltot. Tehát ez értelmezés kérdése.
1: Én aki ember fagyit láttak, annak már halott a házassága.
4: Nem fogok vitatkozni ezzel. Én helyettem az értelmezést, eldöntötte az internet. Fogalmazom ki, de én ezt tudom poénnal fogadni. Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
4: ez
3: senki.
4: Történt.
1: És mit mondott
4: történt.
1: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
4: Így jött ki az anyag?
2: Nem félkész.
4: 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
4: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos és kész. Ezt látta bele mindenki.
1: De így van.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
4: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá, ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor látja. Mi van?
1: Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallosz, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni
4: magunkat.
1: Mindenre.
4: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor. Amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit, arra
1: sikerült.
4: De nem a kafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
1: Eltakartuk a szemüket, csak háttal álltak az emlékműnek, nem nézhettek
4: nem
1: oda.
4: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, én nem takartam el a szemét?
1: Jól tette.
4: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az
1: ne, na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk semmilyen káros hatással.
4: És ami
1: abszolút.
4: Nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebben biztos vagyok.
1: De ez na, jó vagy.
2: Nagyon jó. Ilyen alpolgármestert,
1: minden faluba, városba, ilyen alpolgármestert, mint Hajni.
4: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött,
1: a madár.
4: Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
4: lekerült
1: teteje.
4: Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak,
1: és
4: helyére
1: nem
4: madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
3: Na, várjál, Hajni, akkor két felkészít. Szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
4: A fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon. Valahol
2: álljon. De akkor legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
4: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért na. Tehát a magyarság útja elképzelésembe természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy... aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis, én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem, nem is szabad őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
4: Így van.
1: Na,
4: jó, így van.
1: Várjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallosz szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
4: A meghívót megadom, erről biztosítatlak. Egyébként neked meghívó nélkül is belépési engedélyed van Devecserbe, mint mindenki másnak.
3: Jó, ez kedves.
4: Meghívó nélkül lehet jönni.
1: Nagyon jó.
4: De légy szíves, előtte hívjatok fel, hogy hajni megyünk, és a Robinak szóljál.
1: Jó, Robi a fafaragó. Robi a fafaragó.
4: Hát igen, tegnap kibeszéltétek. Igen,
1: ja, igen, hajni és Robi. Hát igen, hajni és Robi történetét elevesztük tegnap. Na jól van, mikor várható az új szobor?
4: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szemnél a nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudatalatti, megint...
3: Igen, meg hogy alulról
2: mindent a szobor.
4: Tudosítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Robert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
4: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. Ha nem arra irányítom a fantáziámat.
1: Hát mindenről a 444-t, tehát mert ők mondták ki először, hogy ez.
4: Nem. A 444-et adjuk ebből ki, de valóban ő volt az, aki egy zseniális címmel, és erről szól a média és az újságírás. Hát most, ha azt írja ki, hogy Devecserben emlékművet állítottak, szerintem kikattintják.
2: Mindenki Devecserről beszél, és mindenki meg akarja látogatni Devecsert, és látni akarja a szobrot.
1: És nagyon jókat így írtak van. Rólad is, igen. Meg úgy egyáltalán, igen. Az ország
4: igen,
1: már,
4: igen,
1: már emlékművét találták Devecserben, imádom
4: a
1: őket.
4: A 444 is, úgyhogy most én kimentem őket.
1: Jót írtak, tényleg jót írtak, meg rögtek, meg
4: szellemes. Hát jó, azért a falloszról nem tud leszakadni a vizsgálatok írója, de
2: arról kevesen tudnak.
1: Igen,
4: arról kevesen tudnak leszakadni, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel, aki ebben bármit tett és részt vett. A gyerekeket meg azért hagyom ki belőle, mert ő ezt ne, a gyerek ezt nem látja.
1: Nem mindig a gyerekekkel például nekem.
4: És tudod, hogy mikor
1: tettem mindenki mutató dolog, mert semmit nem látnak ebből, persze.
4: Azt viszont elmondom, hogy mindenki akkor kezdte ezt látni, amikor megjelent az országos cég.
1: Ja, mert az mindenkinek sas volt. Aztán, hogy megjelent a cég, akkor azt mondja, hogy ne
4: ez
1: szép.
4: Ez egy szárnyas fallosz, hogy kerül ez oda. Hülyék ezek?
1: Nagyon jó. Na jó, van, hajni. Örülünk, ha van folytatás, akkor beszélünk. Ha áll a másik szobor, akkor arra is ránézünk, jó?
4: Nagyon nagy szeretettel várok mindenkit Devecserbe. Devecsernek nagyon nagy értékei vannak. Bárkinek nagyon szívesen megmutatom, várom szeretettel.
1: Köszönjük.
4: Az egész ország lakosságát egy kávéra, egy ebédre.
3: Nézzük meg, sokban lesz.
1: Á, mindenit, nagyon jó. Követjük sokba az
4: lesz,
1: eseményeket. Köszi,
4: de
1: Hajni.
4: Nekem is sokban volt, amiben én nekem egykerül.
1: Köszi, Hajni, csáó, köszönjük szépen Nyás Hajna Alkának.
4: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, csáó, csáó, Devecser alpolgármesternek. Jó arc.
2: Nagyon.
3: Meg elvállalta, ő rajzolta, így sikerült.
1: Nagyon. Nem sértődött, nem támadt valaki. Vagy jövő mindjárt 7:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.
7: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz, te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
8: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotér.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: MR vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
17: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
16: Neked Sedacur Forte kell.
17: Sedacur Forte?
16: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. Mert a szerelem egy drog, és A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e, Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
20: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja Önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben.

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkormányzati kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án Pásztón. Holnaptól lehet regisztrálni az iskolában az erdő programra. Jönnek a részletek. Számos elismerést átadtak Pásztón augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, a város új díszpolgára Vámos József nyugállományú alezredes egykori vadászpilóta lett. Pásztó értemlék plakett díjban részesült dr. Mender Róbert sebészfőorvos, Nagy János fogtechnikus mester, valamint Szappan Kohári Judit, aki rendszeresen apró ajándékokkal örvendezteti meg a helyi gyermekeket. Közszolgálatért díjat vehetett át Csépe Zsolt tűzoltó alezredes és Klacskó Laura Erzsébet, a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézője. Keglevics Margit díjat ítéltek oda Markóné Bakos Editnek, a pásztói Margit kórház ápolójának, és dr. Füzér Csaba Istvánnénak, a pásztói kórház ápolási igazgatójának. Ágasvári Lajos díjban részesült Tőkeiné Kismarian tanító gyógypedagógus, a Nógrád vármegyei pedagógiai szakszolgálat pásztói tagintézményének igazgatója, valamint Gömbic Nándorné tanítónő, tanárnő. Pásztóváros sportjáért díjjal tüntették ki Almási László Krisztián labdarúgót, míg a jó tanulmányi és kiemelkedő sporteredményt elismerő Babják Bertold díjat idén Kocka Petra és Illés Balázs, a Zsigmond Király általános iskola végzős diákjai vehették át. Augusztus 26-án szerda reggel 9 órakor indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, hívta fel a figyelmet honlapján az IPOERDŐ ZRT. Mint az a program honlapján is olvasható, az iskolában az erdő program keretében a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol a fenntarthatóság témakörében tartanak foglalkozást maximum 30 fős csoportoknak, a környezeti nevelést játékos ismeretszerzéssel segítve. Sport. Folytatódott múlt hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály, gólokból ezúttal sem volt hiány, 4 mérkőzést rendeztek meg a múlt szombati játéknapon. A Csonka második fordulóban összesen 20 érvényes találat született. A Héhalom 5-1-re nyert a Diós Jenő ellen, a Pásztó 6-0-ra győzte le a Szügy csapatát, a Széchény 6-0-ra kikapott a Vizslástól, míg a Mohorra 2-0-ra verte meg a Karancsberényt. Nógrád vármegye több pontján is várják a véradókat ezekben a napokban. Ma délután 4-től este 6 óráig Őrhalomban az orvosi rendelőben, szerda délelőtt 9 és fél 12 között pedig Salgótarjánban az ERV ZRT Karancsúti épületében tudnak véradással segíteni. Szintén szerdán délután 1 és 4 óra között a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Salgótarjáni Klapka György úti irodájában, míg csütörtök délután 2-től este 6 óráig a Nagyoroszi Művelődési Házban lesz véradás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: Micsoda muzsika! Azt a
2: mindenit!
1: Hú de pörgött, hú de új volt, ja nem. 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva itt vagyunk, drága hallgató, kedv van, fordulunk rá. A szeptemberre utolsó rugások a nyárból, holnap-holnap után még akár kánikula is, 30-34 péntekre, a minden segít neki. De aztán jövő héten, ahogy ránézek, igen, hát ott, ja, megérkezik ez a 25-22, felélegzünk, vége ezeknek a nagy melegeknek
3: igen,
1: valószínűleg.
3: És hogyha megnézed a 30 napos előjelezést, viszont eső az gyakorlatilag semmi.
1: Semmi, az ég egyet a világon semmi, igen.
3: Durva.
1: Nincsen. Nagyon viszont jött egy közlekedési hírünk. Baleset az M5-ösön, Pest felé Örkény és Hernád között, ezt Vitya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig 8 után majd a Gripper ügyel is foglalkozunk. Topi tívjuk a 20-ason kifejezetten, ugye, hogy rendbe tegye nekünk a dolgot. Szabika pedig írja, hogy láttátok nyíregyházi kukkolót, bicikliére állva kukkol be lakások ablakain.
2: Bizony.
1: Eszter lélésen.
2: Hát ne, Eszter ezért nem jött, hogy hát ha őt is meg lehet sírni.
1: Üldözi. Egy
2: engem is.
1: Egy seprűvel rohan utána.
3: Hát néz a sövényen, de mi oda tolja az épületek oldalához a bicikliét és feláll rá?
1: Vagy még nem olvastam, de tetszik, hogy biciklire állva kukkol lakások előtt. Tehát ez már önmagában nagyon jó.
2: Az ablakon így néz be, nem érné föl az ablakot, ezért oda tolja a bringát, falnak támaszt, fölmász. Megkapaszkodik, és...
1: Nem mondta, hogy nem zseni. Hát micsoda, hát miért?
3: Addig tetszenek, amíg nem téged kukkol.
1: Ügyvedesen jó. Falnak támasztja feláll, és lakásokon kukkol egy férfi nyíregyházán. Micsoda hírók vannak itt, azt a mindenit. Na de ha már hősök, nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpújai járásban Burgerland, hát az közel van, igen. Tehát az közel van a határhoz, 28 éves osztrák tűzoltó, és hát ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. De miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
3: Jézusom, hogy akkor egy kivonul... piromán elmett tűzoltó.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
1: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. A július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es főút mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
3: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie?
1: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban.
3: Hát ne,
1: elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, imádom, hogy meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léverkés
1: szendvics
2: benne volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, hogy fölgyulladjon.
1: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
1: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
3: Felhívta a kollégát.
1: Felhívta az
3: haverokat.
1: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott jó, ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált 3 tüzet, leégetett 3 falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
1: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
1: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
3: Ezek a szuper kettyós, akik körülöttünk élnek, baszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
1: Persze, és felhívja a segélyhívót. A tűzgyűjtás után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
3: Félelmetesen beteg.
1: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik 3 szándékos tűzgyújtás után?
3: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
1: Igen.
3: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, erre, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
1: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
3: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit ácsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
1: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó.
1: Szerintem ez volt.
3: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
1: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen gyújt, ügyesen csinált tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
3: Tehát ő az
1: én imádom a csávót. Nagyon jó
3: volt. Ő az az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
1: Igen, és aztán gyűjtött 3 tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
2: Soha többet nem mehet.
1: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
3: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
1: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt 3 tüzet? Igen?
2: Hát, hogyha tovább terjed, és leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
1: Aha.
3: Hát kárt okozol, hát nem tudsz szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
1: Az erősebb, igen.
3: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Voltani, akkor ezt hogy
1: igen.
3: Magyarázod?
1: Önfoglalkoztatás felsőfokat ide egy hallgató. Jó volt a piac idé, a szolgáltatás és a megoldás, és egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt povázom évek óta, hogy az összes egy idióta megkérdezik, miért. Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
3: Nem, tehát, sőt.
1: Hogy nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
1: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne. Nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondta, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
1: Ja, és plusz minden tűz esetnél ilyen valami.
2: Igen, aha. Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltotta el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
3: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsolócsővel,
1: igen.
3: Felhúzza ezért a felszerelést.
1: Azért ez jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat éget a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
1: Ezek az osztrákok se érdik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
1: Valószínűleg ezt tették össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet.
3: Na
2: nem?
3: De várjátok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt Magyarországon is.
2: Én értem, de hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz oda azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják még ott lángol, papírot lángol.
1: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzolt, és azt, hogy igen, ez gyújtogatás, vagy nem.
2: Igen.
1: Hogy hogyan a láng útja, hogy megy, hogy terjed.
2: A tűzfészek hol,
1: a tűzfészek hol volt, honnan indult, fél zsenika, hogy ezt
3: szándékos
1: megfejtik.
3: Szándékos gyújtogatás, vagy véletlen.
1: Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon. Aha. Nem? Hát. És oda megy egy tűzoltó, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
3: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevének, elérkezve címével.
1: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
3: Voltak jelek.
1: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen. Egyébként tényleg ezt kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
3: Képzeld el, ha nőgyógyász.
1: Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
1: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
3: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
1: vannak
3: tűzoltók.
1: Vannak rendes hivatásos tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként olt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
3: Nem, hát ez ugyanolyan szakma. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
1: Akik még így néha bemennek tűzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
1: Falun belül megcsinálják simán. Tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
1: 3 percenként megmenti valakinek az életét.
2: Gyanús!
1: Nagyon fura.
2: Gyanús.
1: Nagyon fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
3: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
1: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy egy ilyen
3: riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell
1: szállni. Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz-vesz körülötted, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De melyik végét? De hova?
3: Hova csatlakoztassam?
1: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látná bennünket tűzoltó egyenruhában.
3: Ó, de csak félmeztelenül.
1: Na, igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
3: A szexi.
1: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
3: nem
1: hogy...
3: csak, nem, bátrak.
1: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
3: oda
1: vannak.
3: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
1: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
3: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
1: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
3: hát
1: néz
3: milyen?
1: Az ki?
3: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
1: Akkor lehetem azt
3: nem,
1: láttam.
3: Az egész tudat az, hogy oda megy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát oda megy. Ő egy hős, igen.
1: 120 bruttó ér, igen, szegény. Brutál szarul keresnek, de tényleg elképesztő. És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja.
3: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
1: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálom magamra gyújtani a garázs.
3: Hát, egyszer kiment
1: hát,
3: végre.
1: Ha végre jön egy tűzoltó.
3: Egy tarus kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
1: A szexi tűzoltó naptár, igen.
3: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, a neszebe nem
2: lehet.
1: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
3: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
1: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, valószínűleg az van.
1: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
0: Ezek tűzoltók, összeleket. Hát nem denses fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
1: igen,
0: képek
1: neked
0: vannak.
1: Csipennél fiúk vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
3: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó. Jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
1: Megcsináltak a gyárban.
3: A gyárban, igen,
1: azok tök jó arcok voltak.
3: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
1: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel mögöttük, és akkor sok kis liba ott vonul mögöttük, és akkor megy a pilóta 4 csíkkal a manzsettáján, megy a másodpilóta 3 csíkkal, az úgy bejön, az is?
3: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg más is
1: de az, hogy sok, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
3: Aha. Hát igen, a felelősség, igen, mindent el, úgy rábíznám magam.
0: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
1: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású. Van.
3: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
0: Mögött rengeteg munka.
3: Igen.
1: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
0: Pilóta, mi?
1: Bármis pénzügyőrség.
3: Aztán csillag a szemem.
1: Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg jön. Semmi.
2: Félrecsúszott csapkába félrecsúszott.
1: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.
3: Csatornázási művek.
1: Az. Ó, egyébként

0: nem volt
1: Jack,
0: tűzoltó.
1: Come in!
0: Igen, tehát jön Jack, ilyen visszatos, azt tétve a kokszolva, odáll neked, hogy te megvedd azt a naptárt, és aztán semmi köze a tűzoltáshoz, de tényleg jól néz neki. Tehát azt az tényleg
2: adok. Ezekkel a helyi tűzoltó családokat támogatom.
0: Igen, oh, igen, biztos.
2: És a kiskutyákat, meg a kismacskákat.
0: Na jó, a gyerekek. Oké, menjünk tovább. Topit hívjuk a 20-ason?
3: A 20-ason, kizárólag ez.
0: Topit hívjuk a 20-ason, és a tegnap lezuhant Gripen repülő témát járjuk egy kicsit körbe, hogy mi történhetett. Úgyhogy Topival beszélünk mindjárt rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
4: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. Négy évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
2: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
10: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
11: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
10: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
12: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
10: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat,

0: Az év 35. hetében, augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nógrádi mentőállomásokat látogatott meg az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Letartóztatták a Somoskő újfalui rablás gyanúsítottját. Nógrád vármegyében folytatta az országjárást a múlt héten az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója Konstantinovics Miklós, aki többek között Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Pásztón és Széchenyben is személyesen találkozott a mentősökkel. Olvasható az OMS beszámolójában. A látogatások során ismét sok őszinte beszélgetésre nyílt lehetőség a mindennapi munkáról és a felmerülő szakmai kérdésekről. A főigazgató valamennyi helyszínen erős, összetartó bajtársi közösségekkel találkozott. Kollégák pedig nyíltan osztották meg tapasztalataikat és felvetéseiket. Az OMS ismertetése szerint az elmúlt időszakban országosan vizsgálták, hogyan biztosítható az áramellátás folyamatossága egy esetleges kiesés idején. A nógrádi helyszíni felmérés után ebben már konkrét előrelépés is történt, új aggregátor biztosításáról született döntés. A salgótarjáni járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 36 éves férfit, aki kirabolt egy idős embert Somoskő újfaluban, közölte hétfőn a Nógrád vármegyei főügyészség. A sértett a támadásban 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Mint arról, a múlt héten mi is beszámoltunk, a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit a lakosságtól kapott információk alapján múlt hétfőn elfogtak. A hatóság tagjai előállították és kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. A salgótarjáni járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Augusztus 26-a és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. A nulladik napon, szerda este a Bölöni, az Erdélyi Legenda című filmet vetítik, csütörtökön délután családi piknikkel nyit a várudvar, este Brand New lép fel, majd a Kincsem című filmet vetítik, a Pajtában az Intim Torna Illegál és a Rómeó Vérzikat koncertet. Pénteken többek között a Szomszéd néni produkciós iroda, Szikora Róbert és az Ergo, valamint a Valmar lép színpadra. Szombaton Szabó Balázs Máté, Bongor, az Analog Balat Meringer és Dash szórakoztatja a közönséget. A fesztivál vasárnap este a Kör című Edda musicallel zárul. Időjárás. Fátyolfelhők tarkíthatják ma az eget Nógrád vármegyében, a légmozgás több felé élénk lesz. A maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Szerdán változékony, kisészeles időben lehet részünk. Csapadék nem várható. A korai órákban 13-15 fokig hűlhet a levegő, délután akár 30 fok is lehet. Csütörtökön már a napsütés lesz túlsúlyban, és a légmozgás is mérséklődhet. Reggelre 10-13 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 30 fokig emelkedhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül, a női egyenes

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt, drága hallgatók, már is folytatjuk ezt a kis kedvecskét, és a Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant a pilóta katapultát, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentőhelikopterrel ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopter bázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
2: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
1: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
3: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, hogy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
1: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni, hogy mikor repülhet újra. Igen. De ez milyen jó kérdés.
2: Igen, hogy túl, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
1: Igen. Oh, hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
3: Igen. Tehát,
1: hogy
3: néha leviszi a kezed.
1: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
3: Igen.
1: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
3: Gerincsérülés termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
1: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasra lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
2: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
1: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
2: Igen, mented, lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
1: Nem két forint.
2: És igen. Akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most
1: akkor húz meg.
2: Most már húz meg.
3: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
1: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
3: Igen, tehát hol akar, mi
1: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolza. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, szívjátok a véremet, ez a 20-as.
1: Ez rajtad marad. Ez rajtad marad. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
4: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látom a ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
2: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba? Ez ezért
4: részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépek benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudják vezérelni, egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgált éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a glőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy az például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
3: Te annó egy MIG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
4: Igen, így van.
3: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
4: A kabinból indul és kifelé megy.
1: Nem, akármilyen erőhatással.
4: Ez a honnan indul, igen.
1: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
4: Így van. A pilótának a feladat az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a testhelyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted magát a széket, magát a katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngyített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
1: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
4: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkap alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alákap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestől.
1: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
4: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapultrendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
1: Tehát akkor jól teljesít, leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
4: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak ilyen a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, az ülést az leválasztja a rendszer. Vagyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
1: Amiben van a rakéta. Az ugye, igen, te tudod, hogy igen. Hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok, tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
4: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függőleges sínen, ki is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
1: Hát viszont itt ugye az igazi nálott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
4: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, mert 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterhelés.
1: És itt viszont a 20G van.
4: És 20G. Így van.
1: Így mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen irdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
4: Ez talán ez, hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal, 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a karton, ott egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudsz beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapultkarú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G, a következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tól, légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forog nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
2: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz,
4: 200 méter viszintesen, akkor körülbelül biztosítani kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodperc az 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 méter tesznek egy másodperc a felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
1: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinten hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
4: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterre is azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szinte. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érencéig átnézték a dolgokat műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
1: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, akkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
4: Nem, ilyenkor azon, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sokan ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kezdve beülni gépbe.
1: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
4: Nem félelemnek hívom.
1: Vagy szorongás, vagy nem tudom,
4: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-esre, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem jön egy jó dolog.
1: A katapultnál ez elment. Elment a katapultnál.
4: Hes elment.
3: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
4: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor a Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és ő neki, amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordulj ki, bar a katapultálj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljál lakott települést, ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordó műz, de nem tudok annót hozzá, hogy mikor fog berobbanni.
1: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te felelősséged.
4: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyen be az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fényén láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a baloldali is lángolt, a jobb oldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izítek, most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam be, rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt, ami hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart leúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
1: Azt a mindeni. És a
4: lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat fél szörőbe húzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
1: Úristen. Fú, de kemény. Komoly.
3: Figyelj, most
1: elindul... Mennyi döntés ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Egy percünk igen. Van még, igen? Nem,
3: hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet. Tehát, hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
4: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletileg egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem szélszól senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik voltak videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte a pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebesség több irányszöget, mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordult.
1: Fölbukalt ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekben 50 ezer forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 ezer forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
4: Voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
3: A visszapillatot.
2: Hogy állsz így 21 év után? Mennyit törlesztettél? Igen.
1: Végtörlesztetted már? Vagy még ha mondtak el?
4: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtulni. De nekem nem kell
1: hálni.
4: Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumot csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
4: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, Akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírmunka, a tiszteletbizottság, hallozok, hogy nem, hogy áll.
1: Mindez oroszul, Moszkvában. Igen. Ja. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
4: Én is köszönöm szépen, és további
1: köszönjük szépen, Szabó Zoltán Ecskori. Vadász pilotának köszönjük szépen, elképesztő. Jövő mindjárt 8:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
0: Hallottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
10: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
10: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
12: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
16: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án Pásztón. Holnaptól lehet regisztrálni az iskolában az erdő programra. Jönnek a részletek. Számos elismerést átadtak Pásztón augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, a városúj díszpolgára Vámos József nyugállományú alezredes egykori vadászpilóta lett. Pásztóért emlékplakett díjban részesült dr. Mender Róbert sebészfőorvos, Nagy János fogtechnikus mester, valamint Szappan Kohári Judit, aki rendszeresen apró ajándékokkal örvendezteti meg a helyi gyermekeket. Közszolgálatért díjat vehetett át Csépe Zsolt tűzoltó alezredes és Klacskó Laura Erzsébet, a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézője. Keglevics Margit díjat ítéltek oda Markóné Bakos Editnek, a pásztói Margit kórház ápolójának, és dr. Füzér Csaba Istvánnénak, a pásztói kórház ápolási igazgatójának. Ágasvári Lajos díjban részesült Tőkeiné Kismarian tanító, gyógypedagógus, a Nógrád vármegyei pedagógiai szakszolgálat pásztói tagintézményének igazgatója, valamint Gömbic Nándorné tanítónő, tanárnő. Pásztóváros sportjáért díjat tüntették ki Almási László Krisztián labdarúgót, míg a jó tanulmányi és kiemelkedő sporteredményt elismerő Babják Bertold díjat idén Kocka Petra és Illés Balázs, a Zsigmond Király általános iskola végzős diákjai vehették át. Augusztus 26-án szerda reggel 9 órakor indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, hívta fel a figyelmet honlapján az Ipoly Erdő ZRT. Mint az a program honlapján is olvasható, az iskolában az erdő program keretében a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol a fenntarthatóság témakörében tartanak foglalkozást maximum 30 fős csoportoknak, a környezeti nevelést játékos ismeretszerzéssel segítve. Sport. Folytatódott múlt hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály, gólokból ezúttal sem volt hiány, 4 mérkőzést rendeztek meg a múlt szombati játéknapon. A Csonka második fordulóban összesen 20 érvényes találat született. A Héhalom 5-1-re nyert a Diós Jenő ellen, a Pásztó 6-0-ra győzte le a Szügy csapatát, a Széchény 6-0-ra kikapott a Vizslástól, míg a Mohorra 2-0-ra verte meg a Karancsberényt. Nógrád vármegye több pontján is várják a véradókat ezekben a napokban. Ma délután 4-től este 6 óráig Őrhalomban az orvosi rendelőben, szerda délelőtt 9 és fél 12 között pedig Salgótarjánban az ERV ZRT Karancsúti épületében tudnak véradással segíteni. Szintén szerdán délután 1 és 4 óra között a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltatóközpont Salgótarjáni Klapka György úti irodájában, míg csütörtök délután 2-től este 6 óráig a Nagyoroszi Művelődési Házban lesz véradás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenki, 3-4-9 lesz pontosan 2 perc múlva.
1: Jó reggelt. Gyerekek,
0: ez végtelenül bizarr, amit nézünk, és úgy lenne jó, ha ti is látnátok, drága hallgatók, nem tudom, mennyire figyelitek a pekingi robotolimpiát. Ezt nézitek, hogy mi zajlik éppen a világban?
1: Én csak ilyen részeket látok, de van egy olimpia most, ahol minden számban megméretik őket.
0: Pekingi robotolimpia, ez arról szól, hogy emberekhez hasonlóan, ez egy ilyen humanoid robotjátékok, de felfoghatatlan az egész. Ez már a második húzó a Kínában rendezik most jelen pillanatban. És
1: annak
0: hát, persze, mert megnézett ő is egy-két videót. Felfogadatlan, ez a pekingi robotolimpia, vagy robotjátékok, extrém feladatokkal mérik össze a tudásokat robotok. És azt látod, tedd be a 100 méteres síkfutás zsűr.
2: Figyelj,
0: mondd, teljesen szürel, hogy emberi számokban 100 méter, 400 méter, 1500 méter, és olimpiai számokban futnak robotok, gyerekek.
1: Hogy kilőtt a kis piros.
0: Figyeld, hogy futnak. Egészen elképesztő az eredmény, amit produkálnak, és hát megrendezik őket, és van a végén éremosztás. Itt pontosan azt látjátok, hogy a Usain Boltos 69-es 100 méteres időt, azt megdönti úgy egy robot, hogy 9.39-et fut. Usain Bolt emberi világcsúcsa, az ugye 9.58. Aha. És lefutotta a robot 9.39 alatt. És az az érdekes, nem is az az érdekes, hogy ő gyorsabban fut, mint Usain Bolt, nem ez a lényeg, hanem megnéztem, hogy ugyanez a robot, ez tavaly milyen időt futotta a pekingi, vagy az olimpián.
1: El se indult.
0: De elindult, és tudod, mit futott ez, aki most 9.39-et fut? 21 másodpercet futott százon. Tehát egy év alatt...
1: Biztos, hogy sok fehérje volt.
0: A 21... Abból adhatnának, hogy
2: mit tetszője.
0: A 21 másodperc alatt ez a cég a 21 másodpercet, ezt lehozta 9.39-re, és ezzel megfutották egyébként a minden idők legjobb idejét. A 958-es Usain Bolt már sehol nincs. Az emberi világcsúcs 400 méteren 38-15, 43-03, itt is nyert egy robot, 38-15-öt futott a Tiagong nevezetű robot. Helyből magasugrás 2,88 méter, távolugrás 7,97, és...
1: Jó, szinkronúszás volt már?
0: Ne, szinkronúszás nincs, de figyelj, az van, megcsináljuk, hogy ütköző falnak rohannak a végén a robot.
2: Megállás nincs.
0: Sem tudnak megállni, és
2: felborulnak. És porralótóval oltják.
0: Felborulnak a robotok, és azt látod, hogy utána jön az ember, és érmet rak a nyakukba, és ott állnak ezek a fura emberszerű humanoid robotok, nagyon emberszerű a mozgásuk, felfoghatatlanul gyorsan futnak, figyeld, hogy fut a piros. Nem hiszed el, Isten, odén a csávó és érmet oszt.
1: Tudod, mi a vicces?
0: Ilyen most... a becsapódás, és felálltanak nekik, hogy ilyen szivacságyat. És ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen az atléták is belefutnak egy ilyen szivacságyba a végén. Egészen durva.
1: Hogy most még egy kicsit ilyen megmosolyogjuk ezeket a felvételeket, hogy jó, nézd, hogy neki szalad a falnak, meg olyan. Úgy nézzük, mint a kísérleti egereket, nem? És aztán pár év múlva meg, hogy ezek a robotok fognak nekünk munkát adni, meg hogy igazából fordulni fog a kocka, meg minden. Tehát most még kacarászunk
0: fognak,
1: ezekről, és aztán egyszer csak azt fogjuk észrevenni,
2: hogy minden megfordul. Hordágyon viszik el őket a végén. Nagyon jó.
1: Ez a helyből távol, ő a helyből magasugrás.
0: Ő a helyből magasugrás, igen. És ugye hát azt nézik, hogy hogyan... Figyeld, miket ugrálnak, nem hiszed el? És nézik ugye, hogy borulnak föl, hogy állnak föl, milyen a látásuk, milyen az egyensúly érzékük. Tehát ez kicsit olyan egyébként, mint a Forma 1, hogy itt letesztelnek egy csomó mindent, és aztán ezt majd a hétköznapi használatba tovább fejleszve te már megkapod használatra. Egészen durva.
2: És milyen érdekes, hogy ugyanaz a kézmozgás kell a futásához, mint az embernek.
0: Igen, de közben nagyon nem emberi a mozgásuk. Tehát hasonlóan mozog, de van egy robot például, azt nem tudom, meg tudják-e találni, ami folyamatosan ilyen nagyon furán keresztbe mozgatja a kezét, és úgy fut. Meg van, ami balra-jobbra rángatja
2: azt
0: a kezét.
2: Nem. De ezek a bajnok robot, az például tök ugyanúgy fut, mint egy ember. Tehát megy a kéz hozzá.
0: Hozzá kell tenni a kezed, igen.
1: De nézd meg, hogy ott meg pörgőrúgást is csinál.
0: Nézd meg, tékvándoznak, fejvédő van rajtuk, pingpongoznak a robottal, hihetetlenül hatékonyak, és azt nem tudod, hogyha egy év alatt a 21 másodperc lejön 9 másodperce, akkor itt a következő, nem tudom, 5-10 évben ezek mire lesznek képesek?
1: Hát
0: mit csinálnak majd ezek a hétköznapi életben?
1: Első fejlesztésekre a Boston Robotics készítette ezeket a nagy dromedárokat, akkorák voltak, mint egy hűtőszekrény.
0: Igen.
1: Elállt szemet szállt, hogy meglökték, és akkor nem dőlt el, hanem ilyen nagyon sután visszaállt. Most ez volt mondjuk, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, és ahhoz képest így gyakorlatilag egyik évről a másikra. Tavaly még kétszer ennyiért futott, most meg már 9 másodperc alatt futja a 100 métert, szóval félelmetes, itt ne legyenek illúzió.
2: Tehát egy rendes bevonuláson az olimpiára.
0: Nyitőünnepség? Megőrülsz? Hát robotok jönnek a nyitőünnepségen. Hát megborondulsz. Hát egy valami olyan újkornak a hajnalán vagyunk, ott jönnek. Ez teljesen valid. Olyankor hajnalán vagyunk, amit most szájtátva figyeljük, de hogy senki nem tudja, hogy 5-10 év múlva ezek mire lesznek képesek. Fogjuk őket használni, milyen
1: formában. Nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk a lóversenyeket kiváltják ezek a fajta versenyek. Tehát felsorakozik oda 4-5 robot, te fogadhatsz, és akkor azt mondod, hogy a piros fog nyerni.
0: Hát
1: helyre befutóra.
0: Persze, érted? Ezek a gyártók, ezek már most is komolyan versenyeznek, tehát odaáll a világ 5 legnagyobb, legértékesebb gyára vagy gyártója, és azt mondja, oké, akkor nézzük meg, mit tud a konkurencia, nézzük meg, hogy mit tudunk mi, és ugye ez szól arról, hogy 9.39-et fut a miénk, de megnézzük, hogy hol tart a konkurencia. És a végén éremosztás. Emberek mennek oda, és áldogáló robotok nyakába kiosztják az aranyérmet és a tehát egy tényleg elképesztő, ami
1: történik. Ott van a 400 méter.
0: Itt a 400 méter, figyeld, hogy futnak.
1: Ja,
0: hát, van benne valami nagyon durva, aha, nem? Hogy azt
2: látod,
0: hogy ezeket a sáskaszerűen vékony lábú lények és oda néz, egy kigyulladt, egy szikrázott és elesett, és ott jön a piros. Emberszerű, de közben mégsem.
1: Hát most még. Aztán nézd meg 10 év múlva, milyen lesz.
0: De nem is kell nagyon emberszerűnek lennie. Nem ez lesz a feladata, nem? Hogy futószalagon milliárd számra gyártsák őket, és kiváltsa az emberi erőforrást, és dolgozza helyette. Hogy közben mit fogunk csinálni, ez egy nagy kérdés.
1: Én szerintem előbb-utóbb abszolút cél lesz az, hogy emberszerű legyen, hogy beilleszkedjen, hogy neked ne legyen rossz érzésed, amikor egy robottal együtt dolgozol, amikor egy robot főz rád, amikor egy robot hozza haza.
2: Na
1: a
2: itt
1: gyerekedet.
2: Az emberszerű 10 méter után esett
1: az
2: össze.
1: Az már beakadt a cipőfűzője.
2: Szerencsétlennek.
1: Mondjuk az egy milliós kár.
0: Hát igen, szerintem ennek is van egy ilyen törzsfejlődése, tudod, hogy először átalakítja a fizikai munkát gyárakba, raktárakba, aztán átalakítja majd a szolgáltatásokat, hogy például mi van otthon, ha összeér az AI és egy ügyesebb robot, az már mit fog majd csinálni, hogy pakolja el a konyhát, hogy veszi át a csomagot, házi munka, egyszerűbb javítások, és aztán ugye hát majd nyilván a harmadik lépcső a társadalmi kérdés, vagy a társadalmi kérdés, hogy egy humanoid, ha 24 órát dolgozik, akkor az mit csinál majd a felszabaduló Anna, hogy rögtön? Hát nagyon bizarr, mert közben azt látjuk, hogy ezek a robotok neki szaladnak a falnak, és most még
1: és
0: darabokra törnek. De 10 év múlva nem fogtok így röhögni, ha
1: ez
0: egy év alatt 12 másodpercet fejlődik, érted? Majd azt fogja mondani, hogy igazoltatás, álljon félre, és te vigyázz, állsz az útszélén, és összetolod magad.
1: Vagy amikor nem kapsz melót, meg azt mondják, ő megcsinálja neked ingyen is, vagy olcsóbban.
3: Gyűjtöm a robotos videókat, nekem ugye egyre többet hoz, ez a kedvencem, amikor főz, és akkor a felirat rajta a következő.
0: Amikor rápégre a családod, már zűrületbe kergeted, azért megfőzöd a csülkösbe, vagy a gondoskodó, vagyis a robot megőrülve főz.
3: És megőrül, és úgy főz, mint egy barom. Nekem ezek imádom, tehát, igen, hogy tényleg nagyon jók.
0: Ugye azt találgatják most nagy koponyák, hogy ugye az AI-t most még úgy használjuk, hogy különböző dolgokat nekünk megcsinál, de általában egy gép mögötte klaviatúrát használsz. Ugye megírja neked, ChatGPT alapfelhasználás. De mi lesz az, ha ez majd a három dimenzióban az AI robottal találkozik, és az AI, mint tudás, parancsot ad a humanoidnak, ami azt végrehajtja. Na akkor mi lesz? Mert most még ugye az AI, te szerkesztesz vele, bizonyos dolgot csináltatsz meg vele, és ugye hát használod, mint társ, de egy klaviatúra mögött, vagy a telefonodon. Ugye nagy felhasználás ez. De majd, mikor ezt a tudású AI-t rászabadítják a 2 milliárd robotra, és ezek elkezdenek parancsokat kapni az AI-tól, na azt boncolgatják most az agyak, hogy ott mi lesz? Mert lesznek hirtelen 1 milliárdan, 2 milliárdan, de pikpak nagyon nagy üzemben, nagyon nagy mennyiségben fogják őket legyártani. Akik valamilyen AI-tól kapnak majd parancsot.
1: Ugye, amikor múltkor
0: ez azért nagyon izgalmas.
1: Volt egy hasonló videó, ott talán emlékeztek, egy rendőr volt, egy rendőr robot volt, aki kergette az elkövetőt, és akkor azt hittük, hogy AI, és aztán kiderült, hogy nem, ez egy humanoid robot.
0: Igen.
1: És beszélgettünk egy fejlesztővel, aki itt Magyarországon ilyen típusú robotokat forgalmaz, és ő mesélte ugye, hogy most még feltanítják őket, tehát egy bizonyos mozgássort meg lehet neki jól tanítani, oda lehet majd állítani a szállítószalag mellé, azokat a munkákat baromi jól el fogja tudni végezni, sokkal hatékonyabb, mint az ember, és már most is használják az AI-t, tehát már most is okosítják veled, tehát hogy egyre komplexebb tudásra tesznek szert. Figyelj, mondom, kettőt pislogsz, és azt fogod észrevenni, hogy a 10 emberből 9 lesz robot, aki dolgozik a gyártósorban, egy ember fogja delegálni, felügyelni azt, hogy minden rendben megyen, a többiek
2: mit
1: meg aztán...
2: Mit csinálunk mi?
0: Hát ez a jó kérdés, ez a következő 10-20 év legnagyobb gazdasági és emberi és szociológiai és mindenfajta kérdés, hogy mi lesz a felszabaduló 1-2 milliárd emberrel?
3: Nem egy hülyeség ez az univerzális alapjövedelem. Igen. Majd egyszer csak eljön, ami most még ugye fikció, az alusi sakkosok, aztán kiderül, hogy valóság.
0: És aztán itt nézzük, jaj, de arra is falba csapódik, tudod, 10 év múlva forduljon balra. Én csak egy bérvétele jöttem, üljön le. Ne kérdezősködjön, érted?
1: Most még rögsz rajta, hogy falba csapodik, ilyen meg már nem lesz munkád.
0: De van bennük valami nagyon félelmet. Nagyon. Hogy ilyen lelket, nézzek, ahogy vonulnak ezen a megnyitón. Halál lelketlenül végrehajtanak majd 1 milliárdan 500 millió parancsokat, amit nem tudod, hogy kiad nekik, de nem nagyon tudod már kidumálni a rendőrt. Ugye? Tehát hiába lesz az, hogy nem láttad a műsoraiban.
2: 20-os beleteszem a ízébe.
0: Nem lesz az, hogy hallgatlak a rádióban, Feri. Hanem ott fog állni egy ilyen marcon a tekinteti humanoid, és nem lesz barátságos a tekintete. És azt mondom, hogy nem dumálod ki, és lesz mellett egy ilyen robotkutya.
2: Ott
0: rendben. Azért szorul a seggen.
1: Dobálhatsz bármit.
0: Ott fog nézni téged ez a kutya. És kettő darab drón még így köröz a fejed fölül, és azt mondod, hogy hello, rendben van, akkor úgy lesz, hogy ti szeretnétek. Ezt már nem nagyon tudom kidumálni.
1: De figyelj, ez most ebben a pillanatban még olyan picit ijesztőnek tűnik meg olyan idegennek.
0: De nézd meg az embert, mit csinál. Jaj, de aranyos, falba csapódik. Nézd
3: integet. De aranyos. Tehát
0: megint mi vagyunk a hülyék, akik úgy állunk hozzá, de cuki.
3: Mi teremtettük meg, aranyos, és mi nem fogjuk tudni leállítani.
0: Falba csapódik, tudod, de hogy közben barom izgér, ez az olimpia is még önmagában bizarr, de látod, hogy valami nagyon durva, érdekes és tök ismeretlen jövőt vízionál, ezek most még csak 100 méteren futkorásznak. Na de ha tényleg csökken az ideje egy év alatt 10 másodpercet, ezek 10 év múlva mit csinálnak? Holdra szállnak? Marsra utaznak? Félreállítanak így minket, hogy menjél balra, mert megjöttünk, és sokkal okosabbak vagyunk nálad?
1: Fogd meg a sorom.
0: Hülye ember, állj hátrébb. Nagyon izgi.
1: Láttam most egy nagyon rossz filmet, a Megan Fox játszott benne.
0: Én szerintem te szereted csak kínozni. Te dinosszal filmeket nézel. Megan Foxos
1: és a Megan Fox egy humanoid robotot alakított ebben a... Ebben
0: Jézus Isten, hát az életem rövid lenne ahhoz, hogy én ezt megnézzem.
1: És hát Megan Fox iszonyatosan jó humanoid nő robot volt ebben a történetben, és azon gondolkodtam, hogy melyik lenne furcsább, hogyha egy Megan Fox típusú nő mozogna a lakásban, ő takarítana, ő gondozná a gyereket, vagy hogyha egy ilyen humanoid, melyiket tudnám jobban elviselni, melyikre kellene lenni, kevésbé féltékeny.
0: Hogy ember alakú legyen? Igen. Hogy ember alakú legyen?
1: Te most képzeld el, hogy kihoznak egy Megan Foxot, akit házhoz hívhatsz, és akkor onnantól kezdve ő csinálja neked a házi munkát.
2: Miró a Megan Foxra szavaz szerintem.
1: Biztos vagyok benne. Akkor megbeszéltük, hogy ha egyszer Megan Fox bekopog hozzánk, akkor kap egy szabad kártyát. De hogy engem sokkal jobban riaszt a gondolat, hogy egyszer lesznek Megan Foxok, meg lesznek humanoid rendes robotok, már pedig e felé megyünk, mert szerintem sokkal inkább elfogadjuk majd, hogyha ember alakúak lesznek, és nem ilyenek ezek a robotok, akik majd kiszolgálnak.
0: Ha nem lehaja, tovább fogják fejleszteni.
1: Nézd meg ezeket a szexbabákat. Hát azok most már.
0: Na
1: tök...
0: megint idejük adunk.
1: De azok tök valóságosak. Hát erre a szarra felhúzod azt a burkot, akkor az már olyan, mint egy ember, nem?
3: Hát nézzük meg a Pepper robot, akiben volt a stúdióban, pedig hát ez egy nagyon kis kezdetleges robotka. Hát milyen aranyos kis gyerekformája van, nagy szemekkel, tehát a szeretetet vált ki belőled, az odafigyelés, tehát hogy direkt erre csinálják őket.
2: Az a bajom ezzel, hogy viszont szárnyas faloszt egyik se fogsz tervezni.
0: Na, de hogy ezt a nevetségi szárnyas faloszt.
2: Ez a vége a világnak, az izgalmak kihalnak belőle.
0: Igen, túl precíz lesz itt minden. Igen. Na jó, nézzetek rá, hallgatok erre az olimpiára, nagyon érdekes, hogy fut. Most még csak futkorásznak. 4 perc a pontosan, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is te!
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
16: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karszonkóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olágyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille Derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
19: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit.

0: gyöngyösgasztró.hu.
1: Minden nézében különleges kiállítás a várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-ig látogatható.
2: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Tévés 2 között Justin Orsi várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgótarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk. Gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nógrádi mentőállomásokat látogatott meg az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója. Letartóztatták a Somoskő újfalui rablás gyanúsítottját. Nógrád vármegyében folytatta az országjárást a múlt héten az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója Konstantinovics Miklós, aki többek között Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Pásztón és Széchenyben is személyesen találkozott a mentősökkel, olvasható az OMS beszámolójában. A látogatások során ismét sok őszinte beszélgetésre nyílt lehetőség a mindennapi munkáról és a felmerülő szakmai kérdésekről. A főigazgató valamennyi helyszínen erős, összetartó bajtársi közösségekkel találkozott, kollégák pedig nyíltan osztották meg tapasztalataikat és felvetéseiket. Az OMS ismertetése szerint az elmúlt időszakban országosan vizsgálták, hogyan biztosítható az áramellátás folyamatossága egy esetleges kiesés idején. A nógrádi helyszíni felmérés után ebben már konkrét előrelépés is történt, új aggregátor biztosításáról született döntés. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 36 éves férfit, aki kirabolt egy idős embert Somoskő újfaluban, közölte hétfőn a Nógrád vármegyei főügyészség. A sértett a támadásban 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Mint arról, a múlt héten mi is beszámoltunk, a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit a lakosságtól kapott információk alapján múlt hétfőn elfogtak. A hatóság tagjai előállították és kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. Augusztus 26-a és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. A nulladik napon, szerda este a Bölöni, az Erdélyi Legenda című filmet vetítik, csütörtökön délután családi piknikkel nyit a várudvar, este Brand New lép fel, majd a Kincsem című filmet vetítik, a Pajtában az Intim Torna Illegál és a Rómeó Vérzikat koncertet. Pénteken többek között a Szomszéd Néni produkciós iroda, Szikora Róbert és az Ergo, valamint a Valmar lép színpadra. Szombaton Szabó Balázs Máté, Bongor, az Analog Balázs, Meringer és Dash szórakoztatja a közönséget. A fesztivál vasárnap este a Kör című Edda musicallel zárul. Időjárás. Fátyolfelhők tarkíthatják ma az eget Nógrád vármegyében, a légmozgás több felé élénk lesz. A maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Szerdán változékony, kisészeles időben lehet részünk. Csapadék nem várható. A korai órákban 13-15 fokig hűlhet a levegő, délután akár 30 fok is lehet. Csütörtökön már a napsütés lesz túlsúlyban, és a légmozgás is mérséklődhet. Reggelre 10-13 fokig csökkenhet a hőmérséklet, majd napközben 30 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a készjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: Csel, a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel, jó reggelt kívánom, jó reggelt mindenkinek, hello,
2: cső,
1: drága hallgatók!
3: Érdeklődni szeretnénk, hogy most, hogy Oti ki bulizta,
1: igen,
3: plázsozta, szigetezte magát, hogy így néha-néha azért így visszajön.
1: Úgy gondolt, hogy Shakira nem tette meg a kellő hatást az emberek, hát hogy is mondjam, vérnyomásában és vérmérsékletében.
2: Nem lökve be a keddet.
1: Berázom bennünket?
3: Egyetlen robot se fog úgy riszálni, mint Shakira, de hogy...
1: Dögunalmas ez a csaj, a dögunalmas dalaival, a dögunalmas segrázásával, nem?
3: Tehát, hát azért nem.
1: Mutasson már valamit, a 26. Shakira dal is ugyanolyan, mint az első.
2: Ezt szeretik benne, érted?
1: Halálosan jellegtelen. Tehát, hogy ilyen...
3: Felismerhetően Shakira.
1: Felismerhetően jellegtelen, bántóan középszerű. Nem? De hogy érte, most
2: és látod, mégis bántóan középszerű, azt a világon mindenütt megy.
1: Ebből a tündöklő középszerből lehet itt a karriert építeni, de tényleg? Hát ez borzasztó.
3: Üdv a világomban.
1: Tényleg. Csinálj már valamit, ami kicsit váratlan vagy, úgy tényleg. Amikor berobbant ő 20 év, akkor azt mondom, igen, ebben a csajban van lendület. De most már a saját dalainak a farvizé nevez egy 126. ugyanolyan dallal.
3: De miért, mit kellene máshogy csinálni?
1: Mit nem tudom.
3: Van egy nagyon jó feneken, nagyon jól tudja rázni, van egy különös hangszíne.
1: De az kevés, hogy 8-asokat írsz le a csípőddel állandóan. Nem értem, jó.
2: Nem kevés az, nem rossz az.
1: Nem rossz, de hogy valami legyen már. Nem tudom.
3: Jó, szóval rehabilitáljuk azért néha majd a...
1: Oti?
3: Oti.
1: Oti pihen. Oti szerintem Oti megszolgált, amit meg kellett szolgálni, úgyhogy kifújtuk az órát.
3: Akkor, akkor marad Shakira.
1: Úgyhogy egyétek, amit főztetek. Hallgassátok, ez kell nektek. Egy jó Shakira, meg egy jó Dua Lipa.
3: Na, csak egy hét múlva kívánság műsor.
1: Egy hét múlva, igen. Egy hét múlva, igen. Ha igazán ki akartok velem szúrni, akkor Shakirát kértek is, Dua Lipát. A jó fejek azok kérnek egy-egy szkútert, vagy valami 90-es éveket, de az igazán genyók azok Dua Lipát, Shakirát, és nem tudom még. Valami borzadár kérdében.
3: Bármit lehet egyébként?
1: Én nem tudom, mire kaptunk engedélyt, de azt hiszem, hogy igen.
3: Ha rámarkolnak Jimmyre, akkor mehet az is?
1: Ez egy jó kérdés, hogy...
2: Egy jó néz le rám, ó Isten.
1: Ez lehet? Ilyet? Egy kis... 90-es évek, 2000-es éveket játszhatunk? Ja, ami benne van a gépben.
3: Hát, amit beleraksz a gépbe, Zsül.
1: Hát az van benne, amit akkor pénteken beletöltünk.
2: Igen, ez nagy töltést, Gyula.
3: Ez egy óriás töltés.
1: Itt maradunk Gyula pénteken, 10-től 11-ig. Minden lesz a gépben, ami utána hétfő lejátszható. Hétfőn van ez az extra kívánság műsor.
3: Igen. De nem írtad be a naptáradban még?
1: De, benn van, csak hogy így tudatosítsam magamban.
2: Csak nem nézek rá. Ne írja, de mit nézek rajta.
3: Majd hétfő reggel 9-kor.
1: Igen, jó, tehát akkor hétfőn kell itt hosszabbítani egy kicsit.
2: Nincs edzés, nincs semmi. Tedd magad szabaddá.
1: Itt vagytok kettőig, itt ültök ti is, nem?
2: Mindenféleképpen, hogy ne.
1: Néha betelefonáltok legalább? Kértek számot?
2: Azért kérjetek számot.
1: Jó, az első dal a tiéd, az ki van adva, tehát az foglalva van.
3: Álhangon.
1: Megismerlek úgyis titeket, mindegy mi lesz, úgyis megismerlek. Ja, ez egy fogadás volt, ugye, egy talán nem is tudom, francia, vagy nem tudom milyen meccse, még VB-n, hogy akinek a csapata veszít, az beül a kívánság műsorba. Ugye, és sajnos te behúztad.
2: És utal.
1: És utal 2 kilót egy alapítványnak, így van. És te behúztad.
3: Ez te ötlete volt, ugye?
1: Azt nem tudom. Szerintem mi próbáltuk egymást itt túllicitálni még ilyen plusz feladatokba, hogy legyen pénz és valami, és akkor kitaláltuk ezt. Talán ebben nem biztos, hogy benne volt. Nem tudom.
2: Nem minden jó ötlet az övé.
1: Igen, egy-kettőt tartsunk meg magunknak
2: igen,
1: azért.
2: Igen.
3: De az volt, tehát itt egyébként, hogy a Feri lett volna a váltó, tehát ő lett volna a másik, aki esetleg
2: vezethet.
1: Hát ha az ő csapata veszít, akkor ő ül be a kívánság műsorján 10-től délig.
3: Ki fogadott kivel?
1: Mi ketten Ferivel. Ha nyer az én csapatom, akkor hétfőn Feri ül.
2: Bizony.
1: És én kérem az első számot.
2: De hát Istennek így sokkal-sokkal izgalmas.
1: 10 óra 10-kor te motorom vagy, és telefonon bekéred az első számot, én meg...
2: Szia Balázs, itt vagyok.
3: Van már terved?
2: Yes. Rengeteg.
1: De valamilyen ilyen sokat játszott.
2: Hát persze, hát nyilván nem majd egy ízét.
1: Mert ugye én itt végig is hallgatom azokat a dalokat, amiket kértek, én azt nem tudom átléptetni meg semmit, tehát én azt fogom hallani utána kettőig. Na az az igazi kínzás.
3: Úristen, egy Dance Monkey-t.
1: Na, ilyenekkel ülünk majd itt
3: Attissal. Az a szám, amitől én, ha meghallom a hangszínét a csajnak, egyszerűen megkaparom az arcomat.
1: Hát azért, mert 8 évig játszottuk mi is, naponta 325-ször.
3: Nekem már az elsőre is.
1: Igen. Következő fogadásra egy hablányúcásot ért.
3: Na hát, ha igazán bevállalósak lennétek, ha jönnétek velünk.
1: Nem, azt megvárjuk az októbert, hogy ti elmentek hablánytanfolyamra, annával azt meghallgatjuk. Na gyerekek,
3: Bocsánat, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
2: Meg, már tegnap is.
1: tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
2: Igen, és majd holnap visszatérünk rá, hogy holnap, jó volt rendben. A születésnapja.
1: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születésnapja. Ez a páros születésnap.
3: Így van.
1: És ez ma van? Ma. De mindenség itt neki.
3: Tényleg?
2: De érdekes.
3: De mégsem maradt el.
1: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem illik. Zsúcikém, akkor csak te mondd, de hányadik vagy ma? 56.
2: 50 vén szar.
1: Azt a mindenség.
2: Ja, én is.
1: Nagy ünneplés? Semmi?
2: Semmi?
1: Egy, azért csak felüttök egy mézes krémes ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
3: Nem mentek semmi.
2: Egy alkoholmentes pezsgő.
1: Anna?
4: Megkaptam Julikától reggel.
3: Nem ezért dobtam be egyébként.
4: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg a szatyor feliratát, légy szíves.
1: Gym bag, egy jean bag. A gym áthúzva, és egy jean felirattal. Gym bag.
4: És természetesen nem üres a kis szatyor.
1: Na. Sok kis picis.
2: Egy nagy!
1: Azt, ami nem, nem vagyok egy nagy jeans szakértő, de jónak ez jó. Az üveg.
4: Ó, ez
1: jó?
4: Nagyon jó.
1: Jóféle?
3: Igen,
2: ez egy japán jean egyébként. Igen. Nagyon igen. Érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint igen. Ugye minden.
1: Viszkikben is ez erősek, is a... most már régóta, és a görnek jean vonalon is.
3: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a jeanben nagyon jó. Ez egy nagyon
1: is
3: jó.
1: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
3: Anna, ti mentek valahova?
1: Na? Esetleg nem tudom, megy.
3: Lesz valami?
2: Hát egy gógóhami. Egy ilyen. De a trófea is csak délután akkor olcsó.
4: Jó, hát a trófea. Délelőtti olcsóban. A déli, a esti az már feláros. Nem megyünk.
1: Esti trófea már nem fér
4: bele. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
2: Ne, közös ebéd.
4: Közös ebédre elmegyünk a gógóhamiban.
1: Újpesti gógóhami büfé a legjobb.
4: Csalamár és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
1: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
4: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy év korkülönbség van. Ennyit elárulok. Az én javamra. Én igen. Ő a fiatalabb egy évvel, én vagyok az idősebb egy évvel. Hát mi sorba jövünk. Tehát Feri, Zsül, jó magam.
1: Nem igaz. Dupla gyerekek, dupla
4: szülinám.
2: És aztán a Zsül.
4: Nézőpont kérdése, Ferenc.
1: Ki a veszélyeztetett? Ki a legidősebb?
2: Anna.
1: Te vagy a legidősebb. És utána Feri, Zsül.
4: Utána Feri, Zsül.
1: Aha. És ki egy Lackó, talán a Lackó a legfiatalabb. Nem, Eszter a legfiatalabb.
3: Ezt
1: a frissítés vágyásni. Meg behúztunk magunkra egy 15 évvel fiatalabbat. Hát ugye azért könnyű.
4: Így van.
1: Igen. Viki van, Viki 77, mint én. Lackó 79 talán.
3: Nem,
1: 80.
3: Én is 80-as.
1: Bár mindent megtesz, hogy ne 80-asnak tűnjön. Öregíti magát rendesen azért. Két végén égeti a gyertyát. És Eszter behúzta a legfiatalabbat. Hát, ugye, hát ő frissítésként bejött, ilyen 33-35 körül.
3: Ez az, amit én nem tudom pontosan. Az Eszter hány éves?
4: Nem tudom, 35-6-7, nem tudom.
1: 35 körül. Hát hozzánk képest szemtelen. Azt érzed, hogy na, ez kicsit illetlenség.
3: Akárhány fórumon keresem, mindig máshol más látok.
1: Igen, Erdély Monika. 23 éve, 33.
4: De tényleg.
1: Igen. Na így állunk.
4: Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
2: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este.
4: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
3: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve.
4: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
3: Nekem volt az.
4: Nem vagyok csoki.
1: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
4: Nem csoki volt az.
1: Már Péter se rég.
3: Igen. Az humora ennek a pasinak.
1: Már a szobába pelenkát cserél.
4: Egy kis életében elkezdődött, hát ez is egy faj.
1: Oda tette a szülinapi ajándékot.
4: Kaptam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda volt. Éve,
1: kapsz,
4: mindig
1: cuki.
4: Kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
3: A bevásárlista mellett.
1: Jó, drapis csak.
3: Egy tejföl.
2: Hozzá
1: 28-as tekét, mire itt sóska meg egy fehér flotír törölköző, mert megint összefostam az előző.
4: Ne felejtsd el, megy egy gyógyszertárba is.
1: Ne felejtsd a Paxil, a Paxilazolt és a Bilagitot.
4: Nyom egy csökkentő.
1: De nem te ilyen kis levelet minden évben kapsz,
4: minden
1: ez cuki.
4: Minden évben kapok, igen.
3: És mit ír benne?
4: Hát az mindenféle szépet, hogy boldog születésnapot kíván, meg ilyen kis kedvességet, meg rajzol is hozzá.
3: Rajzol?
4: Igen. Mit? Mondd azt, amit gondolsz.
3: Mit a Devecseri alpolgármester azt?
4: Nem, de hogy is. Nem kis szívecskéket, meg ezt azt nem azt. Hát ez jó. Ilyen
1: a cuki. Kis Szabó kérdezi, hogy se egy vérvétel, se egy nagy laborjel, meg semmi. Semmi gyerekek, semmi. Hát,
4: figyelj.
1: Olyan mondom,
4: így vagyunk mi jól. Így vagyunk, ahogy vagyunk.
1: Na jól van, szülinapozatok akkor. Jó?
4: Így van.
1: Mikor vágjuk a tortát?
4: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
2: pedig megrendeltem, nem jött meg, Laci.
1: Rohadékok vagyunk, úristen.
3: Nem, hogy a portán elakadt.
2: Nem engedték föl, tényleg.
1: Igen, nem jött föl.
2: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
4: én
2: semmi?
4: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
1: Lackóra is van egy meghívásunk.
3: Laci, szóval... hova mész?
2: Azért.
1: Nem, egy erkélyes.
2: Abba barlangba belépni azért, az elég bátor.
1: Tetőteraszos, lakásavatós.
3: De Annáéknak is van erkélye, nem?
4: Hát na, azt megnézném, oda kiálltok. Hát, Népfürdő utcában.
1: Ha behozod a kovászos uborkát.
4: Meg
1: a kis kredencet, akkor ki tudunk
4: ülni. Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
3: Majd váltjuk egymást.
1: Majd részletekbe vagyunk az erkélyem.
3: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
1: Még jó időben kiülős.
3: Jó időben kiülős, picit becsicsentős. Lacinál?
1: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
2: Így van, földobta a teraszt.
4: Tudom vinni a japán
1: gint. Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
2: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
1: Neonfények, ott minden van.
3: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
2: Hát nagyon, jaj, nagyon jó, izgatott vagyok.
1: Aha.
3: És akkor grillezhetünk is egyet.
4: Én már voltam Julieknál, nagyon jó kis hely.
1: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradtolaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben.
3: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
2: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közben a garázs.
1: Egy jó kis garázs.
3: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
1: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
3: Miért gondolod, hogy...
1: Vekerne csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ástok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fal, hogy ilyen, úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a csömbét, alufóliába, hogy azt kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak.
2: Júli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, rosszul leszünk.
1: Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
3: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
1: Ki akarna omlóvakolatnál érteni, szúvlakit sütni? De menjünk el, Laci, meg a dzsinyét, aztán megvagyunk.
3: Teraszunk, az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
2: Tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
1: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, amivel még délután két vekerlei közmunkás fúrta a betonnak. Találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én,
2: kezdjünk a Lacinál.
1: Te addig mutass fényképeket a kertedről, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
3: Jó, nagyon volt nálunk.
4: Nagyon jó voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
1: Házi szent ünnep.
4: Házi szent ünnep. Igen. Meg kell csokkolni az ikonosztázt.
1: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
2: Tudod, kicsókolja meg utánatok.
1: Nekem a Laci tetőteraszán a jacuzziba érted, kettő darab ginnel a kezemben.
3: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dinom-dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
4: Fú, de tényleg, szóval nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
2: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsukolta. Mindenki? Jó kis szájpedész?
4: Van is immunrendszer?
1: Fogsz egy kis domeszoszos törbökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
4: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
1: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontók alapácshoz nyúlni, vagy kimenet kértek azt a kis sithalmot ott, még bontokas már, mert nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indult, csak Júliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
4: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül, tehát lerészekedtem.
1: Folyékony szerbe váltott.
4: Folyékonyan
1: a kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alá, hogy ahhoz ne nyúljunk.
3: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni.
1: Ez igaz?
3: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
2: nem véletlen.
1: Ez igaz? Biztos, hogy nagy buli. Nagy buli.
3: Jó hangulatú, tök jó, mindig. és sose csalódnátok, csak nem hiszem. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra, a Laci az. Jó, menjünk.
1: Puccos tetőteraszra. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás. Készült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
3: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
1: Na, jó.
2: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
3: Jó, most megtartások.
2: Juli, na.
1: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
3: A következő három évre.
1: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva azért egy telefonszámmal az oldalt, mondom, nem megy belehány, meg is vagy.
2: Juli, gumicsizmát, lapátot vigyünk, vagy van?
3: Nem, mert igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
1: Ó, nekem a lackó kis tetőteraszot meghúzom, én magam egy pohár ginnel. Na, jövő mindjárt, 9:50 pontosan itt vagyunk, rögtön a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
12: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. Mert a szerelem egy drog, és A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
16: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyöngyösgasztro.hu.
1: Ébredjen Balázsékkal a 100,4 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. Kettő között Justin Orsi várja Önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az Önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, Ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
0: Reklámot hallottál.
1: Salgó Tarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Önkormányzati kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án Pásztón. Holnaptól lehet regisztrálni az iskolában az erdő programra. Jönnek a részletek. Számos elismerést átadtak Pásztón augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, a városúj díszpolgára Vámos József nyugállományú alezredes egykori vadászpilóta lett. Pásztó értemlék plakett díjban részesült dr. Mender Róbert sebészfőorvos, Nagy János fogtechnikus mester, valamint Szappan Kohári Judit, aki rendszeresen apró ajándékokkal örvendezteti meg a helyi gyermekeket. Közszolgálatért díjat vehetett át Csépe Zsolt tűzoltó alezredes és Klacskó Laura Erzsébet, a pásztói polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézője. Keglevics Margit díjat ítéltek oda Markóné Bakos Editnek, a pásztói Margit kórház ápolójának, és dr. Füzér Csaba Istvánnénak, a pásztói kórház ápolási igazgatójának. Ágasvári Lajos díjban részesült Tőkeiné Kis Marian tanító, gyógypedagógus, a Nógrád vármegyei pedagógiai szakszolgálat pásztói tagintézményének igazgatója, valamint Gömbic Nándorné tanítónő, tanárnő. Pásztóváros sportjáért díjjal tüntették ki Almási László Krisztián labdarúgót, míg a jó tanulmányi és kiemelkedő sporteredményt elismerő Babják Bertold díjat idén Kocka Petra és Illés Balázs, a Zsigmond Király általános iskola végzős diákjai vehették át. Augusztus 26-án szerda reggel 9 órakor indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, hívta fel a figyelmet honlapján az IPOJ Erdő ZRT. Mint az a program honlapján is olvasható, az iskolában az erdő program keretében a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol a fenntarthatóság témakörében tartanak foglalkozást maximum 30 fős csoportoknak, a környezeti nevelést játékos ismeretszerzéssel segítve. Sport. Folytatódott múlt hétvégén a labdarúgó Nógrád vármegyei első osztály, gólokból ezúttal sem volt hiány. 4 mérkőzést rendeztek meg a múlt szombati játéknapon. A Csonka második fordulóban összesen 20 érvényes találat született. A Héhalom 5-1-re nyert a Diós Jenő ellen. A Pásztó 6-0-ra győzte le a Szügy csapatát. A Széchény 6-0-ra kikapott a Vizslástól, míg a Mohorra 2-0-ra verte meg a Karancsberényt. Nógrád vármegye több pontján is várják a véradókat ezekben a napokban. Ma délután 4-től este 6 óráig Őrhalomban az orvosi rendelőben, szerda délelőtt 9 és fél 12 között pedig Salgótarjánban az ERV ZRT Karancsúti épületében tudnak véradással segíteni. Szintén szerdán délután 1 és 4 óra között a Nógrád vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Salgótarjáni Klapka György úti irodájában, míg csütörtök délután 2-től este 6 óráig a Nagyoroszi Művelődési Házban lesz véradás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
18: Na, itt is vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva.
19: Hát jó reggelt!
18: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Devecseri emlékmű kapcsán felhívtuk az alpolgármestert, Nyárs Hajnalkát, hogy...
20: A műtervezőjét.
18: A műtervezőjét, így van.
20: Fontos.
18: A műtervezőjét, mert hogy lekerült a kupak, és hát most azon gondolkozunk, hogy mi lesz így a Devecseri fallosszal, mert hogy tényleg az. És Hajni nagyon jó fej volt, elmondta, hogy ők ezt nem látták jönni, a tervező asztalon legalábbis.
20: Igen. Szemből másképp nézett ki, alulról ilyen.
18: Így van, alulról ilyen, se ő, se a faszobrász nem látta ezt a dolgot. De most újra gondolják, és valahol felállítják majd a régit. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Valamint Gyuri bejött reggel, és egy egészen szürreális tanfolyamra invitálta meg Annát októberben. Van ilyen, hogy sellő tanfolyam. Hát ugye? Hát ezt nem kell nagyon magyarázni.
19: Várnak titeket is szeretettel.
18: Megyünk mi is, csak megnézzük, hogy érzitek magatokat. Júli és Anna sellő tanfolyamra megy, megbeszéltük, hogy mi történik ott.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
19: Most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
20: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
19: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
18: Na?
19: Elmegyünk sellő úszás tanfolyamra.
18: Az jó!
20: Jézusom!
18: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
20: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
19: Fel.
18: És lefele merülsz.
20: Lesz.
18: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
19: Nem, rendes hableány. Workshop.
20: Hableány workshop.
18: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
19: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
20: Ugyan, na miért én? Miért?
18: Van élet. Mondják, hogy van élete. Te élsz.
21: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
19: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Nem. Úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
21: Gyönyörű ez.
19: Megtanuljuk, hogy kell vízzel emerülni, sellő módjára úszkálni,
18: kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek igen. Ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
21: Csillogós pikkelyünk.
18: Ugyanúgy megőrültek, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
19: Kagyló felsőnk és csillogos pikkelyes úszó alsó.
20: És igen. Már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
19: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
18: Így fogtok így vergődni, így az úszonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
19: Igen, igen. Magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagyni.
21: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
18: De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand, a Szabadstrand mellett.
21: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy jobban is állna.
18: A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kinitin se rossz, Balaton sóstó Kinitin, de
21: nem rossz, de
18: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
20: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
19: De a is nem, de be tudjuk
21: hallgatni.
18: Ezzel én is így vagyok, nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
21: Három daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz, nézd.
19: Magára rángatja a sellőúszonyt. Azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt. Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
18: Pont van egy hónapot szorongani. Tehát pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz, és sellőtanfolyamon bokáig érő gombás vízbe 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják. Fújják ki az orrukat, és 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted? Úgyhogy az egyik íz, kijön, és ilyen tudod, kétoldali bajusz fika van az orrán. És akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy puncskockát 600 forintért.
21: Mit csinálnak a nénik?
18: Ne nézz oda, Pistike. Muszáj még egy hossz, töröd le a taknyod az orrodra.
19: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
20: És alfarkat húznak maguknak.
19: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
18: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszos napkát. Ti már csapatjátok ki a komjáni úszodában, de öltözőből még a folyosón, hogy ahogy szállítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
19: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
18: A megvan, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír vagy T2-es raktár, komjádi úszodat, tudod.
19: Még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
18: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron, ezek normális búváriskola voltak, most már pad is ellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze. Érted?
20: Egykor szebb világot megértettük.
18: Nyitni kellett. Nem volt elég, hogy...
20: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
19: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hablány akar lenni.
21: Nem akartam, de így alakult, Balázs.
18: Sodródni kell. Tudod, ez úgy van, sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Hát fotókat kérünk azért majd.
19: Mindenképpen.
18: Terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad? Hogy falloszokat rajzolsz?
19: Ez egy terápiás folyamat.
2: De hogy láthatod magad? Ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
18: Igen?
2: De azért nem egy párnyas falloszhoz hasonlítom mohácsot ezen. De
18: tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
2: Nem úgy nézett.
18: Hol lett ebből egy szárnyas fallosz?
2: Találtam egy kiváló fafaragot, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
18: Dehogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
2: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
18: Kapott ez egy madár? Hát én várjál, keresem
2: ez
18: a madarat.
2: Ez egy madár, egy sasmadár.
18: Sasmadár!
2: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a...
18: Aha.
2: Az elfelejtése.
18: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
20: Hát de hol?
18: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
2: 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
18: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis baj.
19: Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
18: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
2: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
20: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és falloszt. De madarat
2: ez
20: senki.
2: Történt.
18: És mit mondott a mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Így jött ki az anyag?
19: Nem félkész.
2: 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
18: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
2: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallosz és kész. Ezt látta bele mindenki.
19: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
2: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
18: Lekerült a kupak, eltűnt a
2: lekerült
18: teteje.
2: Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
18: ehelyére...
2: Madár lesz. Nem, a madár teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket, és igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
18: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
2: Így van.
18: Na, jó, várjuk az újat.
20: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított falloszoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
18: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
19: Jó reggelt!
18: Drága hallgatók, már is folytatjuk, igen, a szobor női változata saslik, kérdezi valaki. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, egyrészt hol állítják föl a régi szobrot, kettő, mi lesz az új? De ő nagyon helyes volt, de tényleg, ilyen kellően jó.
20: Meg végre fölteszi valaki a kezét, hogy figyelj, én voltam.
18: Igen, nem láttuk.
20: Én voltam, nem láttam, bozs gyerekek, csinálunk egy másikat.
18: Igen.
20: Ez annyira korrekt volt, én ezt imádom, ezt a hozzáállást.
18: Igen. Na gyorsan még akkor egy nap hallgatója, Laci már hozza. Már megcsináltak titeket AI-ba ízés előjelmezve.
20: Az.
19: Tényleg?
18: Ott ültök már teljes AI-ban.
20: Ma jött egyébként rólunk is filmesztelen, hogy hívják, tűzoltó jelmez.
18: Egészen na, durva, szóval. Hogy bármit csinálsz, 2 perc múlva már képi formában megjelenik, döbbenet az AI.
19: Ez nagyon jó. Egyébként így fogunk kinézni.
20: Hát pontosan így. Pontosan
18: a jelmezetek így. Nem teljesen ilyen lesz. Nem. Rá rajta lesz, hogy KSI. Igen, Darnyi Tamás tanúszoda kérjük visszahozni.
19: Fent felül óriás kagylók lesznek.
18: Óriás kagylók lesznek?
19: Kagylók, persze.
18: Hány képzés?
19: Ez egy alkalmas.
18: Egy alkalom már, te sellő vagy.
19: Egy alkalom, ott ismerkedünk.
20: Ezt tudod, ez a úgynevezett próbamerülés.
18: Próbamerülés van.
20: Mikor rádagatják a cuccot, levicnek, megmutatják, és utána beleszeretsz, és akkor jön a tanfolyam.
19: Kicsit belekóstolunk,
18: és ha tetszik, akkor mehetsz.
19: Akkor egyébként van rendes tanfolyam, ilyen több alkalmas tanfolyam, ahol el lehet menni, ahol már különböző trükköket lehet tanulni. Nyilván hogyan fordulsz át úgy a víz alatt, hogy ne egy ilyen partra vetett bálna legyél, hanem...
18: És milyen hasznos tudás. De jó, nagyon jó. Jó és hasznos. Na.
19: Na hát.
18: Ő nem akar bennünket, viszont megmutatjuk, hogy mit nyert.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
18: Na?
19: És ezt nem vetted föl? Te!
18: Ez nem kell, ezt neked hogy nem menjél. Kell. Na jól van, gyerekek, akkor megyünk mi is, és holnap Eszter.
19: Eszter jön.
18: Szerdán megkezdi a hetet. Oda néz.
20: Csak ki kell pihenni a szabadságot.
18: Tud élni.
20: Na.
18: Hétfő kedden kipihentem az elmúlt 2 hetet. Tud élni. Szerdán akkor ő jön, és akkor te vagy még ugye pénteken. Ugye elvileg így.
19: Igen.
18: Zárjuk a hetet, szerda csüti az Eszter, és akkor pénteken még te vagy.
19: Aztán jövő héten a harapszolgám lesz.
18: Aztán jövő héten majd te kérsz tőle valamit. Igen. Na jól van, gyerekek, akkor puszi mindenkinek, holnap érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
11: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: 21 van, közlekedési információk érkeztek. Csabi szólt, hogy az M0-áson Dunaharasztinál az M1-es felé haladó oldalon két autó ütközött, több kilométeres a dugó. Vava szólt, hogy az M1-esen Budapest felé a 35-ös kilométernél áldogál egy busz, ez okozza a torlódást. Lalitól jött egy info, hogy az M3-ason Bag és Gödöllő között dolgoznak az úton a főváros felé haladó oldalon. Itt is van legalább egy két kilométeres sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Bye.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük hamarosan visszatér a Rádió 1 konténer idén is egy konténernyi nyereménnyel. Erről ma már hallhattak az információk között a Rádió 1-esek. Minden további részlet idővel kiderül majd a műsorainkból. Minket nem csak nyáron, egész évben érdemes hallgatni. Jó, és hát jövő hét hétfőn is történnek dolgok. Most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii.

nincsen semmi ilyesmiről nincs szó. Az egykori Twitteren az X-en terjedt futótűzként a napokban a hír, hogy Taylor friss férjét Travist egy 21 éves brazil nővel látták kettesben egy szállodában. Fotó nincs, bizonyíték nincs, csak egy poszt, amiben már válásról ír a névtelen posztoló. Hát eddig kellett várni az első kamu hírig,

0: két stage-ünk is lesz a helyszínen. Rádió 1 stég és Rádió 1 aréna. Az összes lemezlovasunk fellép majd, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show teljes csapata és Kuki. Maradt tehát még energiánk a nyár végére. A következő zenei óra is nagyon jó hangulatú lesz. Ezzel kezdek majd. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night is long. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: vezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
11: Nálatok ki a jobb pilóta?
12: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
13: Shell. Go well.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Carson Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga Zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e Városi Strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
15: Eresztvényben zárul a Salgótarjáni zenés nyári esték idei programsorozata. Az érdeklődőket péntek este 6 órára várják a Dornyai házhoz, ahol a Cimbali Band és Herzku Ágnes fognak gondoskodni a jó hangulatról. A programon

0: együttes, Albertus Tibor néptáncos, valamint a Flower Girls Majorett csoport és a Ritmus Láz tánccsoport műsorát is láthatja a közönség, délután 5 órától pedig a Kozombolis együttes ad koncertet. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg a Bátonyterenyei Városnapokat. A program sorozat pénteki nyitónapján délután 5 órától az Ózdi úti bányász emlékműnél tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést. Ezután este 6 órától a Muro Giro Bandot koncertet a Városháza téren, míg este 8 órától a Kerozin együttes fog zenélni. Szeptember 5-én szombaton reggel 9 órától a bányászok emlékére rendeznek tiszteletfutást. A délután folyamán családi napot tartanak a Városháza téren. Este 6 órától Joci lép színpadra, fél héttől Pózsa Levente és Padányi Ádám gitározik. Este 8 órától a Soul Wave ad koncertet.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

és hamarosan újra jön a Rádió 1 konténer. A Rádió 1-esek szerintem pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Természetesen mondani fogjuk a részleteket az igazi mai slágerek között.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, 11 óra 19 perc, közlekedési infók. Dávid szólt, hogy az M5-ösön Pest felé a 25-ös kilométernél több autó ütközött, furgon is felborult, óvatosan 4 kilométeres a dugó. 3 kilométeres a sor az M3-ason, Bag és 60 között Budapest felé, ezt János írta. Dolgoznak az M0-áson, Dunaharasztinál az M5-ös felé, több kilométeren át lehet lassulni, miatta írta Bence.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! És most vezetés közben éneklés!

0: Mert szombaton itt a stúdióban járt Blondi is, a kanadai világsztár DJ, aki nem csak egy sima interjúra ugrott be hozzánk, élőben zenélt a lemezjátszóinknál, ezt közvetítettük mindenhol, ahol lehet, a Facebook Live pedig visszanézhető facebook.com/radio1hungary, de meghallgatható a mix a weboldalunkon a radio1.hu-n és a Radio 1 applikáción is. Mindjárt zenélek tovább, BB Rexha és a New Religion hamarosan érkezni fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix. Wow!

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Az idei nyár klubslágerei közül ezt nagyon szeretik a Rádió 1-esek. Sleep Tonight, érkezik a Swish Disco. Általában ugye egy produkciónak sláger kell ahhoz, hogy befusson. Hát nekik a Swish Disco-nak elég volt egy reality sorozat egyetlen jelenete, amikor az egyik daluk felcsendült a Love Island nyitányában, Spotify hallgatottságuk 185%-kal ugrott meg. Azóta is az ismerettségük töretlen, ebben a dalban Rehabbel és Sam Feltel dolgoztak együtt. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary.
3: Why your body just can't take it?

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
8: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
12: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell.
12: Sedacur Forte?
11: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
13: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most
15: Rádió 1.
14: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

van, augusztus 25-e, és már csak egy pár nap választ el bennünket a naptári ősz kezdetétől. Bár a nyár még itt van velünk, érezzük azért, hogy lassan búcsúzik tőlünk az augusztus is. Szép jó napot kívánunk minden hallgatónknak itt a 100,1 Rádió 1-en. Justin Orsi vagyok, ma együtt rádiózhatunk. Hoztam magammal helyi infókat, amiket ebben az órában megosztok önökkel, és sok-sok jó zenét, meg persze programokat is. A hónap utolsó napjai is kínálnak nekünk számos gazd dolgot, ezeket nem sokára elmondom. Induljunk akkor neki a délutánunknak, Farukó felvételével. Vele kívánunk jó munkát és derűs napot!

Szemfeld után itt van Imagine Dragons, vele folytatjuk az igazi mai zenék között itt a 100,1 Rádió 1-en. A város turizmusával kapcsolatban kéri ki a lakosság véleményét egy kérdőíven keresztül Balassagyarmat önkormányzata. Az önkormányzat a város hosszú távú turisztikai fejlesztési koncepciójának elkészítésén dolgozik. A koncepció célja, hogy feltárja a Balassagyarmat turisztikai értékeit, lehetőségeit, valamint meghatározza azokat a fejlesztési irányokat, amelyek hozzájárulhatnak a város turisztikai vonzerejének növekedéséhez. Ezzel a felméréssel szeretnék megismerni a helyi lakosság véleményét arról, milyen értékekre érdemes építeni, mely területek ellen szükség fejlesztésekre, és milyen lehetőséget látnak Balassagyarmat turizmusának jövőjében. A kérdőív anonim, a válaszokat kizárólag összesített formában a turisztikai fejlesztési koncepció elkészítéséhez használják fel. Az online kérdőív elérhető a Balassagyarmati Városháza, illetve Csak Gábor közösségi oldaláról is. Jöjjön akkor Imagine Dragons a folytatásban, itt a 100,4 Rádió 1-en, és utána érkezik majd Selena Gomez is, sőt, lesz egy fastballjunk is, maradjanak velünk. Gimme, gimme, gimme.

Ez a 100,4 Rádió 1, napjaink slágerei között a folytatás Ed Sheerané. Miközben egyre nagyobb társadalmi figyelem irányul erdeinkre és természeti értékeink megóvására, az állami erdészeti társaságok továbbra is évről évre több száz illegális hulladék lerakást számolnak fel. 2020 elejétől 2026 júliusának végéig több mint 4100 esetben közel 13000 tonna hulladékot távolítottak el az állami erdészetek által kezelt területekről. Az erdők jövőjéhez egyszerre van szükség, az erdőkezelés szakmai megújulására és arra, hogy a természeti értékek iránti növekvő társadalmi érzékenység a mindennapi cselekvésben is megjelenjen. Az Ipolyerdő ZRT a témához kapcsolódóan közösségi oldalán azt írta, tavaly 126 köbméter szemetet számoltak fel a kezelésükben lévő erdőterületeken, ez több mint 100 tonna elszállított hulladékot jelent. A hulladékgyűjtésben több esetben civilek is segítették és segítik a társaság munkáját. Jöjjön akkor Ed Sheeran itt a 100,1 Rádió 1-en, én pedig hamarosan programokkal

Nézzük akkor néhány programot, ahogy ígértem önöknek itt a 100,4 Rádió 1-en. Kellemes napot kívánok mindenkinek! Eresztvényben zárul a Salgótarjáni zenés nyári esték idei programsorozata. Az érdeklődőket 28-án pénteken este 6 órára várják a Dornyai Házhoz, ahol a Cimbelend és Herzkó Ágnes fognak gondoskodni a jó hangulatról. A programon való részvétel ingyenes. 23. alkalommal rendezik meg a Szilva Szombatot Kétbodonyban, 29-én szombaton. Az eseményt délután 1 órakor fogják megnyitni, ezt követően hagyományőrző műsorokat láthat majd a közönség. Este 6 órától Cserner Endre zenél, 7 órától a Derbi zenekar koncertezik, még 9-től Fernando Istrána gondoskodik a jó hangulatról. A nap zárásaként este 3:40-től DJ Szilveszter lép majd a lemezjátszók mögé. Az Élet összerász című előadásával érkezik Széchenybe Rezes Judit és Szabó Győző. A színész házaspár életük legkülönlegesebb pillanatait idézi fel a darabban zenével, táncokkal és humoros, mégis mélyen személyes történetekkel mesélnek kapcsolatukról, megmutatva a szeretet minden színét és kihívását. Történeteik saját történetek, megélt, igazi állomások. Az előadásnak a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont 29-én, szombaton este 8 órától. Jegyek elővételben a jegy.teatrumisztek.hu weboldalon kaphatók. 29-én szombaton délután 4 órakor nyitják meg Nagy Bertalan festő és szobrászművész Bátraké a ma című kiállítását a Balassagyarmati Horváth Endre galériában. A tárlatot Jávor Károly tájrendező, költő és Poros Attila műfordító esztéta ajánlja majd a közönség figyelmébe. A kiállítást ezt követően október 29-éig lehet majd megtekinteni. Jöjjön akkor a folytatásban a programok után Mike Posner és az I Took a Pill in Ibiza című felvétele itt a Rádió 1-en.

a 100,4 Rádió 1. Nógrádban a Salgó Tarjáni és Balassagyarmati Kórházban is szükség van olyan segítőkre, akik rendszeresen időt töltenének a szülői gondoskodás nélkül maradt csecsemők mellett. Önkéntes babasimogatók jelentkezését várják az országos programra. Az érintők program célja, hogy országos hálózatot hozzon létre, amelyben mintegy 4500 megfelelően felkészített önkéntes segítheti a kórházban maradt babákat. A szervezők legalább 5000 jelentkezőt várnak, hogy a kiválasztási és képzési folyamat végén elegendő önkéntes álljon rendelkezésre. A programhoz Nógrád vármegyéből két intézmény csatlakozik, a Salgó-Tarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár Kórház, valamint a Balassagyarmati Dr. Kenesei Albert Kórház rendelőintézet. Nem egyszeri alkalomra keresik a segítőket, azokat várják, akik a kiválasztás és a szükséges képzés után hosszabb távon is vállalni tudják, hogy rendszeresen bejárnak a kiválasztott kórházba. A cél egy kiszámítható biztonságos kapcsolat kialakítása a babákkal, nem pedig egy-egy alkalmi látogatás. A kezdeményezésről az érintők.hu honlapon érhető el további információ, egyben itt tudnak regisztrálni azok, akik önkéntesnek jelentkeznek. Megyünk tovább Lost Frequencies felvételével. Ez az Are You With Me? Most a Rádió 1-en. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ennek az óránknak a végére értünk, pillanatokon belül jönnek a hírek, de nem köszönünk el, hiszen a hírek után folytatjuk, nézzük kivel. A következő óránkat Kámrád felvétele indítja majd el itt a Rádió 1-en, és én is jövök vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lakatos Kati vagyok, jönnek a helyi hírek augusztus 25-én 13 órakor.
3: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkormányzati kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án Pásztón. Az előttünk álló napokban rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. Holnaptól lehet regisztrálni az Iskolában az Erdő programra. Közel 300-an vágtak neki idén a bazalt teljesítménytúráknak. Számos elismerést átadtak Pásztón augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk alkalmából. Mint arról már a múlt héten beszámoltunk, a városúj díszpolgára Vámos József nyugállományú alezredes egykori vadászpilóta lett. Pásztóért emlékplakett díjban részesült dr. Mender Róbert sebészfőorvos, Nagy János fogtechnikus mester, valamint Szappan Kohári Judit, aki kézműves foglalkozásai mellett rendszeresen apró ajándékokkal örvendezteti meg a helyi gyermekeket. Közszolgálatért díjat vehetett át Csépe

Antinovics Miklós, aki többek között Salgótarjánban, Balassagyarmaton, Pásztón és Széchenyben is személyesen találkozott a mentősökkel, olvasható az OMS beszámolójában. Mint írták, a látogatások során ismét sok őszinte beszélgetésre nyílt lehetőség a mindennapi munkáról és a felmerülő szakmai kérdésekről. A főigazgató valamennyi helyszínen erős, összetartó bajtársi közösségekkel találkozott, a kollégák pedig nyíltan osztották meg tapasztalataikat és felvetéseiket, fogalmaztak a beszámolóban. Az OMS ismertetése szerint több állomáson ismét szóba került a budapesti szolgálat teljesítésre felrendelt egységek helyzete, valamint az ezzel kapcsolatban felmerült kérdések és tapasztalatok. Emellett számos szakmai témáról is egyeztettek, köztük a helyszínen hagyás új eljárásrendjéről. Kifejtették továbbá, az elmúlt időszakban országosan vizsgálták, hogyan biztosítható az áramellátás folyamatossága egy esetleges kiesés idején. A nógrádi helyszíni felmérés után ebben már konkrét előrelépés is történt, új aggregátor biztosításáról született döntés. A főigazgató Salgótarjánban a mentés irányítás jelenlegi szűkös elhelyezését és a lehetséges megoldásokat is áttekintette, valamint a géppark állapotáról és a mindennapi működést érintő további kérdésekről is egyeztetett. A bajtársakkal, tették hozzá. A Salgótarjáni járási ügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a 36 éves férfit, aki kirabolt egy idős embert Somoskőújfaluban, közölte hétfőn a Nógrád vármegyei főügyészség. A nyomozás adatai szerint a hajléktalan férfi augusztus közepén a déli órákban pénzt kért a dohányboltból éppen távozó 66 éves férfitól, aki visszautasította őt. A gyanúsított emiatt követni kezdte, majd a település központjában hátulról lefogta és kivette az idős férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A gyanúsított ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. A sértett a támadásban 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Mint arról a múlt héten mi is beszámoltunk, a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit a lakosságtól kapott információk alapján múlt hétfőn elfogtak. A hatóság tagjai előállították és kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették és letartóztatását is kezdeményezték. A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntést az ügyész tudomásul vette, azonban azzal szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Augusztus 26-a és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált Füleken. A programsorozat 0. napján szerda este 7 órától a Bölöni az erdélyi legenda című filmet vetítik, ezt követően pedig közönségtalálkozót tartanak. Csütörtökön már délután 2 órakor megnyitja kapuit a várudvar, ahol családi pikniket tartanak. Este 6 órától a legkisebbek egyik kedvence, Brand New lép színpadra, 7 órától pedig a Kincsem című filmet vetítik, mely után Herendi Gábor rendezővel és Nagy Ervin színésszel is találkozhat majd a közönség. A Pajtában este 8 órától az Intim Torna Illegál, 10 órától pedig a Romeo vérzik fog zenélni. Pénteken ugyanitt többek között a Szomszéd Néni produkciós iroda, Nagy Csomor András és zenekara és a Budafolk band is fellép. Míg a Várudvarban este 4:30-tól Szikora Róbert és az Ergo, majd 4:11-től a Valmarad koncertet. Szombaton a Pajtában Szabó Balázs Máté, Bongor és az Analog Balaton is színpadra lép. A Várudvarba pedig este 3:48-tól Meringer, míg 4:11-től Dash érkezik. A Várlak Fesztivál végül vasárnap este 8 órától a Kör című Edda musicallel fog zárulni. Az 5 napos eseménysorozatot mindemellett további filmvetítések, előadások és gyermekprogramok is színesítik. Augusztus 26-án szerda reggel 9 órakor indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, hívta fel a figyelmet honlapján az IPOJ Erdő ZRT. Mint az a program honlapján is olvasható, az iskolában az erdő program keretében a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai magyarországi köznevelési intézményekbe látogatnak el, ahol a fenntarthatóság témakörében tartanak foglalkozást maximum 30 fős csoportoknak, a környezeti nevelést játékos ismeretszerzéssel segítve. 2026-ban az erdő és fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet. Az iskolában az erdő program legutóbbi, idén tavaszi időszakában országszerte 500 intézményben csaknem 45 ezer általános iskolás vehetett részt erdőpedagógiai foglalkozásokon. Nógrád vármegyéből ekkor 10, míg a tavalyi őszi körben 9 intézmény csatlakozott a programhoz.
A folytatásban Nógrád vármegyei sport.

0: következik. Közel 300 fő vett részt az idén már 10. alkalommal megrendezett bazalt teljesítménytúrákon. A szervezők ismertetése szerint idén is a leghosszabb, 100 kilométeres, illetve a 15 kilométeres rövid táv bizonyult a legnépszerűbbnek. Előbbin 48-an álltak rajthoz. Közülük 7-en idő előtt kényszerültek kiszállni a megmérettetésből, ám ők is mintegy 70-90 kilométert megtettek addigra. A 15 kilométeres távot nappal 84-en, éjjel pedig 19-en teljesítették. Itt mindenki sikeresen célba ért. A 4 kilométeres Keresd a Rókát névre hallgató családi táv is népszerű volt, összesen 35 gyermek vágott neki az erdei kalandnak. Mint kiemelték, a csaknem 300 induló összesen közel 10.000 kilométert teljesített, ez majdnem akkora, mint a Salgótarján és Rio de Janeiro közötti távolság légvonalban. A résztvevők együttesen bő 328,5 méternyi szintemelkedést tettek meg, amely megközelíti az ISS nemzetközi űrállomást keringési magasságát, mutattak rá. A szervezők kiemelték továbbá, az egyik legfontosabb szám az idei bazalt teljesítménytúrákat illetően a 10-es, hiszen az egyik résztvevő Molnár Balázs mind az eddigi 10 alkalommal sikeresen teljesítette a 100 kilométeres távot. Az ő teljesítményéhez külön gratuláltak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Magyarország leghosszabb zenei órája, Justin Orsival. Csak igazi, mai

Folytatjuk a délutánt itt a 100,4 Rádió Egyen. Jó napot kívánunk, Justin Orsi vagyok. Ide várunk mindenkit erre a frekvenciára. Mához egy hétre indul a suli, úgyhogy arra biztatok mindenkit, kicsiket, nagyokat, szülőket, hogy használjuk ki még ezt a néhány napot. Élvezzük a napsütést, a hosszú, kintülős estéket, na meg a nyári hangulatot. Gyűjtsünk még néhány szép pillanatot az augusztusból. Ilyenkor sokan hajlamosak magukba fordulni, nehéz a szabadság, a lazaság után visszazökkenni a hétköznapokba. Persze, erre is van megoldás, nem sokára beszélünk róla. Maradjanak velünk, érkezik Ellen Walker felvétele, és itt hagyom utána

A 100,1 Rádió egyet hallgatják napjaink slágereivel, közöttük Enrique Iglesias érkezik Sean Paul-lal. Az ember hajlamos a nyaralás euforikus állapotából hirtelen hazajöve mély depresszióba, feszültségbe esni. Milyen jó lenne megtartani azt a vidám, könnyed, fesztelen állapotot, amit ezek csempésztek az életünkbe. Szerintem mindannyian megtapasztaltuk már ezt az érzést ilyen-olyan formában. Ez egy létező érzelmi állapot. Elsőként az 50-es években ért le ezt a jelenséget, de napjaink stresszes életvitele mellett egyre gyakoribbá vált. És hát mi tagadás? A szabadság élménye után a napi, heti rutin sokszor üresnek, szürkének, sőt, egyenesen nyomasztónak tűnhet. Mégis mit lehet ellene tenni? Nincsenek garantált módszerek, de tudatos felkészüléssel sokat tehetünk azért, hogy a visszatérés kevésbé legyen megrázó. Hagyjunk magunknak átmeneti időt, például ne kezdjük újra a munkát vagy az iskolát közvetlenül a hazaérkezés után. Takarítsunk kiindulás előtt, én például mindig ezt teszem, hogy amikor hazaérek, már csak az ablakokat kelljen kinyitnom. Dokumentáljuk az utazás élményeit, közben tervezzünk az előttünk álló hetekre, legyen valami, amit várhatunk. Egy hétvégi kirándulás, egy koncert, egy kreatív hobbi is segíthet fenntartani a lelkesedésünket. Az alváshiány, a rendszertelen étkezés és a mozgáshiány önmagában is ronthatja a hangulatunkat. Próbáljunk visszatérni egy egészséges napi rutinhoz, amiben van helye a pihenésnek is. Összességében tehát a nyaralás utáni depresszió nem gyengeség vagy lustaság, hanem az életünk ritmusának és minőségének egyfajta tükre. Talán nem is annyira arról szól, hogy rossz visszatérni, hanem arról, hogy jó lenne úgy élni, hogy ne csak nyaraláskor érezzük magunkat jól, ugye? Enrique Iglesias és Sean Paul a folytatás itt.

A kezdeti napos időt napközben egyre több felhő zavarhatja. Késő délutántól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 27 és 33 fok között alakulnak. Holnapra virradóan lehet néhol csapadék, napközben változóan felhős napos időnk lesz, a mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk. Csütörtökön gyengén felhős idővel folytatódik a hét. Péntekre 30 fok körül mozog majd a hőmérséklet, az előrejelzések szerint a hétvégénk lehet csapadékosabb.

Remek délutánt kívánunk mindenkinek itt a 100,4 Rádió 1-en. Forognak tovább napjaink zenéik, közöttük most érkezik Hypeton, de Eszhausztól is hamarosan hozok egy felvételt. Az idei extrém meleg időjárás miatt a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődik a szüret, ami miatt már most kiemelten fontos az óvatosság a borospincékben. A must erjedésekor felszabaduló szén-dioxid életveszélyes oxigén hiányt okozhat. A közismert gyertyapróba pedig önmagában nem nyújt garantált biztonságot. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Erre kiváló a személyi gázkoncentráció mérőkészülék, amely jelzi a lecsökkent oxigén szintet. Ha valaki rosszul lesz a pincében, senki ne kockáztassa a saját életét a mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Jöjjön akkor Hypeton, itt a 100,1 Rádió 1-en, és hamarosan, ahogy említettem, érkezik Eszhaus is, sőt, lesz egy felvételünk Nelly Furtadótól is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igaz.

Szeptember 1-én elkezdődik a 2026-27-es tanév, amely az eddigi legrövidebb lesz. 2027. június 18-án pénteken fog zárulni összesen 180 tanítási nappal. Az őszi szünet október 22-től november 2-áig tart, a téli szünet pedig december 18-ától 2027. január 4-éig tart majd. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24-e, az első tanítási nap pedig utána április 5-e lesz. Jó volt együtt önökkel, már a búcsúzom. Justin Orsit hallották itt a 100,4 Rádió 1-en. Legyen szép a napjuk a folytatásban is. Találkozzunk holnap is ugyanitt. Délben jövök, addig is minden jót.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgy is tett!
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérni? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
9: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
10: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemedgyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható. Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Eresztvényben zárul a Salgótarjáni zenés nyári esték idei program sorozata. Az érdeklődőket péntek este 6 órára várják a Dornyai házhoz, ahol a Cimbali Band és Herzku Ágnes fognak gondoskodni a jó hangulatról. A programon való részvétel ingyenes. Lapsék az Élet összeráz című előadásával érkezik Széchenybe Rezes Judit és Szabó Győző. A színészházas pár életük legkülönlegesebb pillanatait idézi fel a darabban. Zenével, táncokkal és humoros, mégis mélyen személyes történetekkel mesélnek kapcsolatukról. Az előadásnak a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont szombaton este 8 órától. Falunapot rendeznek szombaton Dorokházán. Az esemény, melynek a Hősök tere és környéke ad otthont főzőversennyel indul reggel 9 órakor, míg a kulturális programok délután 3 órakor kezdődnek. A délután folyamán a helyi iskolások és óvodások, a Dobogó Gyermektánc Együttes, Albertus Tibor néptáncos, valamint a Flower Girls Majorett csoport és a Ritmus Láz tánccsoport műsorát is láthatja a közönség. Délután 5 órától pedig a Kozombolis Együttes ad koncertet. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg a Bátonyterenyei Városnapokat. A program sorozat pénteki nyitónapján délután 5 órától az Ózdi úti bányász emlékműnél tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést. Ezután este 6 órától a Muro Gilo Band ad koncertet a Városháza téren, míg este 8 órától a Kerozin együttes fog zenélni. Szeptember 5-én szombaton reggel 9 órától a bányászok emlékére rendeznek tiszteletfutást. A délután folyamán családi napot tartanak a Városháza téren. Este 6 órától Jóci lép színpadra, fél héttől Pózsa Levente és Padányi Ádám gitározik. Este 8 órától a Soul Wave ad koncertet.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
0: Rádió
7: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na most tessék figyelni, indítom azt a dalt, amit idén nyáron a klubokban, a fesztiválokon előszeretettel választottak a DJ-k. Sleep Tonight! Érkezik az a Swish Disco, akik mindig is arról voltak híresek, hogy régi slágerekből csináltak új dance hangzást. Szóval az, hogy most hozzányúltak egy korábbi gigaslágerhez, nem azt jelenti, hogy csatlakoztak egy trendhez. Ők azok, akik ott voltak ennek a trendnek az elindulásánál. Ráadásul Sam Feld és Rehab is segítkezett ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgyis lett.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport, a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Mint a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely 14 óra 37 perc közlekedési híreket kaptam. Csabesz vájberezett, hogy az M0-áson Csömörnél dolgoznak nagyon az úton az M3-as felé. Van egy-két kilométeres torlódás. Kornél a 46-os főútról írt, Gyoma Endrődnél kigyulladt egy busz, a 48-as kilométernél történt. A 83-as főúton pedig a 42-es kilométernél Győr felé kocsi szalakon látnak ütközött, írt a Sándor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jöhetnek még a hírek infók, a forrodrót 20-as 311-111.

Rádió 1, csak igaz mai sláger megy. 5-től Live Mix, Summer Edition, 2 órás mix. Lotfi Begi lesz a DJ-nk, Juhász Geri a házigazda. Addig viszont én vagyok a stúdióban, és indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam, Kamrad, Feel Alive, mind arra várnak, hogy indítsam, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Sebestyén Balázs azt tervezi, hogy hétfőn 10 órától a leghallgatottabb napközbeni kívánság műsort csinálja meg ever. Nem hagyom magam.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és a friss favoritok közül a Save Me Tonight. A következő percekben Jennifer Lopez énekel, akinek a legsikeresebb dala az On The Floor, legalábbis a streamingben, a napokban érte el az 1 milliárdos kattintás számot a Spotin. Na hát most

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger meccs. 5-től Live Mix, Summer Edition. Juhász Geri lesz a házigazda, Lotfi Begi a DJ. A következő zenei óra viszont még Györke Attilájé. Hello mindenkinek, és Szemfel dalával kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalával.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
11: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-ig látogatható.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
12: Köszönjük!
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
13: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
14: De melyik végét? De hova?
12: Hova csatlakoztassam?
13: Hülyén üldögélnél.
14: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egy
12: ilyen ruhába. Ó, de csak félmeztelenünk.
13: Na. Igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
12: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
13: A szexi tűzoltó naptár, igen.
12: Igen, általában kiskutyákkal.
13: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
14: Igen, valószínűleg az van.
13: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
12: Ezek tűzoltók összeleket.
15: Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen
13: igen,
15: képek
13: neked
15: vannak.
13: Csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
12: Nem, ne haragudjatok. Vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
13: Megcsináltak a gyárban.
12: A gyárban, ahol,
13: igen, azok tök jó arcok voltak.
12: Abból lett még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
13: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a stewardessekkel?
12: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
15: Ebben mögött rengeteg munka.
12: Igen.
13: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
15: Pilóta, mi?
13: Per, Magyar Honvédség, semmi.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz

0: változtatja az életét majd a Rádió 1. A részletekért tessék figyelni továbbra is a műsorunkat.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Saga, next.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, két közlekedési információt kaptam most. Bence írta, hogy a 46-os főúton kigyulladt kis busz miatt van félpályás zár a 48-as kilométernél. Anditól pedig azt tudtam meg, hogy Budapesten nagyon lassú az Andrássy út, az Oktogon környékén volt baleset. Jöhet még hír a forradrotunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igaz.

0: Taylor Swift is énekelni fog.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
8: Lehet is.
7: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
8: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
7: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
9: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
10: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
15: Két nap, két színpad, meg annyi élmény. Szeptember 11-én és 12-én a Salgótarjáni Macskakő Fesztiválon. A strandon, a Macskakő arénába és a Fészer színpadra érkezik többek között Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Karácsony János, James és Bérces Viktor, Bétót László és a Karcon Kóma is. A buli hangulatról a DJ-k is gondoskodnak. DJ Balmier, DJ Kray, Olá Gyuszi, DJ Titán és Joer Junior. A gasztronómiai programok között palócgulyás főzőverseny, csöpögtetős kenyér, sütővas és parhelt rangadó. A sportos kihívások kedvelői a kőhajító kupán és a Csille derbin tehetik próbára magukat. A legkisebbeket pedig a Búgó Csiga zenede és Bing Nyuszi szórakoztatja. Szeptember 11-12-e városi strandfürdő Salgótarján. Elővételes jegyek a József Attila Művelődési Központban, vagy online a salgóremek.jegy.hu-n.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió egyen. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió egy kívánság műsor. Este hétkor indulunk. Mert a három DJ legenda ma este a rádió egyen újra együtt mixel élőben. Este 8-kor

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, 16 óra 40 perc, közlekedési info. Peti most szólt, hogy az M1-esen áldogál egy autó a határ felé haladva Ács magasságában. Nagyjából a 92-es kilométer környékén történt. Figyelemmel tessék haladni, több kilométeres a sor. Nemrég megtudtuk, a 46-os főúton kigyulladt egy kis busz, emiatt van félpályás zár a 48-as kilométernél, és Budapesten az Andrássy út lassú, az Oktogon környékén baleset volt. Ha van még hír, jöhet, és előre is köszönjük a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Én zenélek tovább, 5 óráig Györke Attila a stúdióban, aztán 5 órától Juhász Gerivel és Lotfi Begivel indul a Rádió 1 Live Mix, Summer Edition, úgyhogy ma is 2 órán keresztül zenél nekünk Begi, aztán 8-tól ma is Disco Sheet, 9-től World is My Radio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
7: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta?
9: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, 7 teljes óránás mixelünk innentől. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Még mindig nyári időszámításban. Belletem Lotfi Begi, ezúttal tetőtől talpig feketében. Szevasz Begi.
3: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, és hát tetőtől talpig, de a talpamon egy Rikító magenta rózsaszín cipő van.
2: A csak
3: hogy
2: cipő.
3: Igen, igen, csak hogy legyen valami színes is rajtam, és hát tényleg Summer Edition van, és az egyik fesztiválról a másikra esünk át. Ugye a múlt héten végigtoltuk a Strandfesztivált, szerdától egészen vasárnap hajnalig. Elképesztő élmény volt, nagyon jó volt a színpad, és nagyon-nagyon jó volt a közönségünk, úgyhogy én még mindig a hatása alatt vagyok.
2: Holnap pedig kezdődik, ne felejtjétek, a Szín
3: az
2: Szegeden.
3: Már holnap?
2: Bizonyám, ott is bulizhatok a Rádió Egy DJ-kel, ott ráadásul két helyszínünk is van. Az egyik délután kezdődik, a másik pedig éjjel. Minden további információ, részlet, tudnivalók, line-upok a www.radio1.hu-n. Kezdjük el.
3: Az órát pedig már is Tóth Abigail és Accent közösével fogom indítani, érkezik a Sugar Daddy, itt a Rádió Egyen a Live Mixben, méghozzá Summer Editionben egészen 8 óráig, 7 óráig?
2: 8. Maradhatunk 8-ig. Nem megyünk 9-ig.
3: Várj.
2: Summer Edition extra kiadás 4 órában.
3: Summer Edition itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, majd Ben Lotfi meg is segít. Közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. 10 kilométeres dugó van az M1-esen egy lerobbant autó miatt Ács térségében, Hegyeshalom felé, és történt egy baleset a fővárosban, a Soroksári úton, a Pápai István utcánál. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Így van, a folytatásban érkezik a Do It Again, méghozzá Sky Sound remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.
0: Ray Dalton!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begi két teljes órán át a lemezjátszói mögött élőben, ez pedig a félig magyar, félig kanadai szupersztár Blond is volt, és a legfrissebb megjelenése a Lovers on the Dance Floor, és Blond is ugye itt volt a Rádió 1 stúdiójában szombaton a budapesti fellépés előtt, beugrott egy órát mixelt, nagyon jó dumát a kis Mártival, kapott önünk itt a Mártitól egy csomó ajándékot, és tök jó fej volt.
1: Nagyon-nagyon jó fej volt, és pont néztem a TikTok videóit, hogy 4 óra alvás után indult el Budapestre, tehát hogy igazából a fellépés előtt lehet, hogy jobban jött volna neki az idő, hogy egy picit pihenjen a szállodába, de igen, ennek ellenére ő azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön hozzánk ide a Rádió 1-be, és én is visszahallgattam a szettet. Elképesztő jó volt, és nagyon jó fej volt.
0: És mindezt ti is megtehetitek a TikTok oldalunkon, valamint a Rádió 1 hivatalos Facebook oldalán, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stan Fendeven remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Konkrétan szerintem soha nem fognak kimenni a divatból. Hát Madonna is az 1989-es Like a Prayer, az konkrétan ilyen.
1: És mondanom sem kell, hogy ezt a dalt, illetve ezt a verziót is a TikTok, hát hogy is van, lehet mondani, hogy a TikTok fedezte föl? Mert a TikTok abszolút felfedezi, az algoritmus berántja, és aztán szétszórja a világon mindenhol. Nagyon érdekes, mert hogy ez a feldolgozás AI-jal készült, és a kontinens különböző pontjain már listavezető, úgy mint Ausztráliába, Angliába és Európa más egyéb országaiba, úgyhogy itt tartunk, és ez még csak a jéghegy csúcsa.
0: Bizonyán, így születnek újjá 2026-ban nagy-nagy slágerek többek között a TikTokon. Begivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban, ti is maradjatok, még csak a felénél tartunk a mai műsornak. Hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy gyertek!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta?
8: Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell abban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsvedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak 1 hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
17: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
18: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
17: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
18: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu.
19: THM 19,9%-től 45,25%-ig.
18: A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
20: Hovány csoport a világ élvonalában.
21: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
22: Sziasztok, sportarcok!
23: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
24: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
25: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, csak mondom, nagyon szeretünk tűpontosak lenni. Mellettem Lótfi Begi még mindig.
1: Ezt akartam, hogy egy pillanatra megzavarodtam, hogy hol a tűpontos, és kerestem, hogy hol a mikrofon, de jó kijöttél belőle, és visszahoztál nekem is. Szevasztok!
0: Nyugi, 5-kor van mindig tűpontosan, 6-kor pedig, hogyha tényleg nagyon pontosak vagyunk, akkor ezred másodperce pontosan, vagy óramű pontosággal folytatjuk. A 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t még tart a nyár, még 2 órán át mixelünk, és ne felejtjétek, még tudtok fesztiválozni a Rádió 1 DJ-kkel, például holnaptól Szegeden.
1: Így van, szerda, csütörtök, péntek, szombat, 4 napon keresztül 2 helyszínen megállás nélkül bulizni fogunk, és hát, hogyha a strand élményekből indulok ki, akkor elég komoly lesz ez a nyárzáró Szegeden, a felkelő nap városában.
0: Bizonyán, bővebb információk, tudnivalók a www.radio1.hu-n. Mixelünk tovább!
1: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerű slágerével fogom indítani, ez nem más, mint a Wonderful Life. Ennek is egy Purple Disco Machine remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, a Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és elemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

0: Ma is láger megy, ez a rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, mellettem a Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudok. Ez a 8-as főúton történt, Márkó térségében, Veszprém felé, a 61-es kilométernél. Nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, jók a zenék, ezeken nem lehet elaludni, mint más rádióknál. Üdvözlettel, Messi!
2: Hát ne is aludjál, most kezdődik a hétvége.
0: Bizonyán. Neked ez a nyár utolsó hete.
2: Igen, alvásról nem lehet szó.
0: Így igaz, és hát többek között azért is két órás a rádió egy Live Mix, hogy minél több fantasztikus élményt, minél több fantasztikus zenét átélhessetek velünk. Megyünk közben tovább.
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közöse, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, a Summer Edition Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egész nyáron két órán át mixelünk, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Azt a mindenit, ez mekkora, ezt a Pain and Glory-ra írta valaki SMS-ben.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mert hogy pörgött az a dal is, az ugye Lotfi Begi és Freddy fantasztikus közös zenéje. Begi az Újpest ellen mostantól lehet jegyet venni, remélem ott leszel, ennek örömére egy Freed from Desire, köszi, puszi, pacsi, Viktor.
1: Egészen biztosan ott leszek, Freed from Desire nem biztos, hogy belefér a mai nap, de azért amikor tudom, azért bulikba is, meg itt a rádióba is lejátszom.
0: Nagyon helyes, Lotfi Begivel maradunk még jó fél órán át a lemezjátszóim mögött, maradjatok is, tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Nem menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a saját dalom a Dream.

0: Megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Nyári időszámítás van nálunk. Mindig 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi. És ne felejtjétek, holnaptól szín Szegedi Ifjúsági Napok Szegeden. Mi a Rádió egy is ott leszünk. 4 nap, 2 színpad, az összes Rádió egy DJ. Óriási buli lesz, találkozunk tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Szegeden.
1: Így van. Én, ha jól emlékszem, akkor megyek csütörtökön, pénteken is, és szombaton is, és lassan kérek egy lakcímkártyát Szegedre.
0: Megi, ha szeretnéd, megoldjuk mindenféleképpen. Nagyon nagy buli lesz ez az utolsó nagy nyári fesztivál, tehát találkozzunk Szegeden is, a színen holnaptól szombatig. Bővebb infók a radio1.hu-n. Menjünk tovább!
1: Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább. Bár a foci VB-nek vége, ez a dal mégis itt maradt velünk, és pont erről beszélgettem a gyerekeimmel, hogy annyira jó, hogy a világbajnokságnak mindig van valami himnusza, mert hogy jó érzéssel visszahozza azokat az élményeket, amikor nézted a meccset, drukkoltál, valami nagyon izgalmas mérkőzés volt. És hát szerintem majd az idei nyári meccsekről is majd sokat fogunk beszélni, akár évek múlva, mert hogy itt van Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Kato és a Turn the Lights Off, ez is egy olyan zene, ami a TikTokon született újjá, és elkezdte a reneszánszát élni. A Rádió 1-et halljátok, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Ha bírjátok Begit is, megnéznétek élőben is, akkor holnaptól Színfesztivál Szegeden keressétek a Rádió 1 stage-et.
1: Így van, csütörtök, péntek, szombat, és nincs vége a nyárnak. De tényleg az utolsó igazi nyári fesztivál, találkozunk Szegeden, gyerekek, elképesztő a színpad, elképesztő a partjaréna, és hogyha jól tudom, akkor van délutáni helyszínünk is.
0: Bizonyám, 5-kor indul minden nap.
1: Tehát, hogy kár lenne lemaradni erről az utolsó fesztivál élményre, úgyhogy találkozunk Szegeden holnaptól.
0: Nagyon jó hely, ott diplomáztam, gyertek, tényleg.
1: Nagyon jó.
0: Nem mondom meg, hogy mikor.
1: Nem. Nem mondd el. Mert a csókolomat fog köszönni.
0: Begikém, nagy voltál, találkozunk a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor. Én el, Geri marad, szavaztok.
0: Rédáton pedig jön. Vele kezdünk, hívható SMS és Viber számunk 0623 111 111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
11: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
12: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: Minden ízében különleges kiállítás. A várról, ami 700 éve áll a hegyen Salgótarján felett. A Dornyai Béla Múzeumban megelevenedik a város egyik jelképének számító Salgói vár múltja és jelene. Az összeállítást a szemet gyönyörködtető felvételek mellett régészeti leletek és képzőművészeti alkotások teszik teljessé. A kiállítás október 31-éig látogatható.
17: Érték, ismeret, kikapcsolódás. A Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeumban.

0: And this is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerek.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Geri, üzenetek, bocsánatkérések, szerelmi vallomások, minden jöhet szokás szerint a következő egy órában. Feri ma az első telefonáló, hallgatlak.
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Na ezt akkor

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, nálunk csak igazi mai sláger, mely Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös dalát indítottam el. Egy üzenet is tartozik hozzá.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió Egytől. Vikit keresném egy nagyon fontos ügyben.
1: Igen, én vagyok.
0: Hello, Viki. Élő adásban vagyunk, kaptam egy üzenetet, és ezt szeretném most neked gyorsan elolvasni, jó?
1: Jó, rendben.
0: Szia, Geri, segítség miatt fordulok hozzád, kérlek, hívj fel Vikit, a legjobb barátnőmet. Nagyon csúnyán összevesztünk, tudom, hogy mindketten mondtunk és tettünk olyan dolgokat, amikkel megbántottuk a másikat. De talán azért is tudunk ennyire összeütközni, mert nagyon hasonlítunk egymásra, mind a ketten hevesek, indulatosak és makacsok vagyunk. Mégis ő az, aki az elmúlt 7-8 évben a legfontosabb barátaim egyike lett, és nekem ez a barátság sokkal többet ér annál, mint hogy elveszítsük egymást. Szóval szeretném, ha tudná, nagyon szeretem és őszintén sajnálom, amivel megbántottam. Szeretném, ha túl tudnánk ezen lépni, mert szerintem egy igazi barátságban nem az a legfontosabb, hogy soha ne hibázzunk, hanem hogy el tudjuk fogadni és szeretni egymást a hibáinkkal együtt. És csak azt szeretném, hogy ő is adjon nekünk még egy esélyt. Köszönöm szépen, Barbara.
1: Jézus úristen! Hát nem mondom, hogy most nem kezdtem el szírni, őszintén szóval. Hú, na hát még ilyen sem történt velem soha.
0: És úgy képzeld el, hogy itt van a vonalban Barbara is.
1: Ó, Istenem, szia Viki! Remélem, hogy majd privátban azért meg tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, mert most már igencsak eltelt másfél hónap azóta, és valami nagy dologgal szerettem volna nyitni, amivel talán megtöröm a jeget.
0: Szerintem sikerült.
1: Szerintem sikerült.
0: Lányok, mi vesztetek össze, ezt a kérdést nem tudom magammal tartani, és minden hallgatót ez érdekel.
1: Igazából egy nettó hülyeségen az az igazság.
2: Igen, igen, igen. Nem mentünk el egy találkozóra igazából, ami már nagyon rég meg lett beszélve, és igazából ebből indult, aztán fokozódott tovább a helyzet.
0: Hölgyek, kimondhatjuk-e azt, hogy szent a béke?
2: Persze.
1: Hát remélem, igen. Én szeretném, igen.
2: Én nagyon szeretném.
0: Ja, Istenem, de boldog vagyok. Akkor én most kiszállok ebből a vonalból, ti maradtok ketten, és akkor megbeszéltek mindent, hogy így akkor innentől kezdve mi lesz, hogy lesz?
1: Hát privátban folytatjuk majd szerintem, de köszönöm szépen, Geri, a közbenjárásodat, ez nagyon nagy.
2: Köszönjük szépen.
0: Jaj, de jó, hölgyeim, jön akkor a közös nagy kedvencetek, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen. Vigyázzatok nagyon erre a barátságra, és örültem, hogy beszéltünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
2: Mindenki.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Ja, Viki vagyok, és kamrától szeretnék kérni valami számot.
0: Hello Viki, kinek menjen?
1: Anyunak, meg magamnak.
0: Akkor szól is nektek mindjárt a Be Mine. Fél percet kell csak rá várni, a telefonszámunk pedig 0623-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most. Rádió egy. Folytatódik.

0: csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kukit kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Rita vagyok.
0: Na Rita, kinek küldjük?
1: Családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Jól van, és hogy telnek a nyár utolsó napjai?
1: Nehezen, mivel itthon vagyok a három gyerekkel, de jó.
0: Kitartást kívánok nektek, Kuki és a Fire ma este a tiétek itt a Rádió Egyen, és köszi, hogy minket hallgattok.

0: Igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Tiesztótól kérek egy számot a páromnak, Anikónak Püspök Ladányba. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Írja nekünk Sanyi. Halló!
1: Niki vagyok.
0: Szia Niki, parancsolj!
1: Király, de azt szeretnék kérni a férjemnek, még Pesten dolgozik. Várjuk hát a nagyon nyíregyházára a gyerekekkel.
0: Na akkor Tiesztó, Karol G és a Don't Be Shy pörög nektek is. Szép nyárestét!
1: Köszönjük szépen!

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán 9-től World is Mine Radio Show. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik. Jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: kedvencét, Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
17: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
2: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
18: De melyik végét? De hova
17: csatlakoztassam?
2: Hülyén üldögélnél.
18: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
17: Ó, de csak félmeztelenül.
2: Na, igen? Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
17: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát oda megy. Igen. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
2: A szexi tűzoltó naptár, igen.
17: Igen, általában kiskutyákkal.
2: Elmondom vagy... neked, annyira igen, nem tűzoltó.
18: Igen, tehát, valószínűleg az van.
2: Valószínűleg
17: nem igaz,
2: biztos,
17: nem,
2: hogy nem a New York-i tűzoltócsik.
17: Ezek tűzoltók, összeleten.
19: A Harlem Dance-es fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
2: igen,
19: vannak.
2: Neked csipennél fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
17: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
2: Megcsináltak a gyárban.
17: A gyárban,
2: ahol, igen, azok tök jó arcok
17: abból
2: voltak.
17: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
2: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például. Hozzá, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
17: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
19: Te ebbe, és mögött, a gyünge lehetsz veled. Igen.
2: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
19: Pilóta, mi?
2: Per, már is pénzügyőrség.
17: Aztán csillag a szemem.
2: Magyar Honvédség, semmi.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
15: Rádió 1-en.
8: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
21: Diszkó!
8: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
22: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Radio Show kedd este, a stúdióban kétharmadban vagyunk, bár Bárány Attila a mixet elküldte, Hanvai PG és én DJ Junior.
23: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt megjelenem, hogy publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is megindulunk, méghozzá jön Nalax Kencsi, és az ő lemezével kívánok kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, bár ettől a nélkül az ő mixére, DJ Junior és jó magam, Hanvai Fiji.
1: Holnap elindul a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és ott a rádió nagyon komolyan képviselteti magát, képzétek el, lesz a Tiszán egy stég, ahol délutáni zene van, és nagyon jó fajta house zenét fogunk játszani, és utána az arénában is játszanak a rádió egy DJ-k. Mi Hanvai Fiji-vel ketten képviseljük majd a diszkosítet. Én holnap egyébként 8 órakor kezdek pont a diszkosít idejében, 9-ig a stégen játszom, utána viszont benne az arénában 23 órától éjfélig pörgetek majd.
0: És egyébként nagyon durva, mert azt hagyjam, hogy holnap elkezdünk játszani a Tiszán, de ott leszünk csütörtökön, pénteken és szombaton is, ugye bár diszkosít aktivizáció pénteken Balatonfüstön, jó magam pedig szombaton mindenkit várok sok szeretettel Érden és Szlovákiában.
1: És most megyünk tovább az új Hugeldallal, ez a Shine It a diszkosít Rádió Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez Rádió 1 Esti Show, a Disco Sheet Radio Show, már 20 éve itt vagyunk veletek, és brutális az volt az elmúlt hét is, hiszen strandfesztiválosztunk, nagyon jól éreztük magunkat odalent is, meg hát mindannyian rohantunk százfele az országban, és ez a hét is egy picit erről szól. Holnaptól fókuszban van a Szegedi Ifjúsági Napok, hiszen a Rádió 1 Stage-en, illetve a Stégen, ami előtte van a Tisza partján, ott is többet fogunk majd pörgetni Hambai Pidzsivel.
1: Bár már egyébként hétfőn ugye már hálálkodtam a halásztel kimondhatni családi rendezvény miatt, megint csak rekordot döntöttünk. Ugye már pont ez volt az egyéves fordulójának a partinak, ezt annak idején a helyi polgármester, a karöltve Nyúvik, Fedbe és jómagam, Hambai Pidzsi találtuk, hogy legyen egy ilyen családi rendezvény, és egyszerűen több száz családot volt, több ezer ember szórakozott, és tényleg három generáció, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Ezután is köszönet még egyszer ezért, és nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben is sok ilyen rendezvényen fogunk játszani. Most pedig egy régi nagy közös kedvencünkkel megyünk tovább. Jön Tori Amos itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Disco Sheet Radio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila mixére, de nélküle, viszont a stúdióban itt vagyunk, félőben, DJ Junior és jó magam, Hambay PG.
1: Magamhoz ragadva egy kicsit a szót, én vasárnap egy különleges délutáni programra invitálok mindenkit, ingyenes az esemény, egyébként a Kopaszi gáton található nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény egyébként kimon a rajongói oldalamon, meg minden információ. Szóval Made in Italy bulit csinálok, készülök nagyon rá, megpróbálok két órán keresztül régi olasz italo diszkó popzenéket remixelve játszani zenéket, és hát lesz hozzá gasztronómiai élmény is. Balázs Attila, pizza sütő világbajnoki második helyezett is ott lesz, és szerintem különleges gasztronómiai élménybe részesít majd mindenkit, aki megkóstolja a pizzáját. Ezen kívül természetesen olasz színes italok, amiben vidámság van, ezen kívül fagyi is, úgyhogy minden olasz lesz. Várok mindenkit, és már délután 5-kor vasárnap kezdődik 30-án ez az esemény.
0: Miután rendesen ellátott titeket információ a DJ Junior, már is megyünk tovább, és jön Kelly's itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosi Trédo Show, bár ettől a nélkül, de az ő mixére DJ Junior és jómagam Hanvai PJ, és ne tessék elfelejteni, hogy holnaptól Szegeden ifjúsági napok, és minden egyes este, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is valamelyik diszkosit DJ játszani fog, és nem csak este, hanem délután a Rádió egy stégen, nem stage, stégen, és utána az arénába is, szóval tessék kapaszkodni.
1: Várjuk nagyon a szint mindannyian, mi a diszkosit, kétharmadot képviseljük, vagy meg a Junior, és a Bárány mixel ebben az órában, de együtt hárman legközelebb majd bulin. Egyébként pénteken leszünk, Balaton Fűzfön, balatoni bobozunk. A hely 25. születésnapját ünnepli, és meghívták a diszkosi csapatát, úgyhogy este 6-tól 4,5 órán keresztül játsszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit.
0: Megyünk tovább egy régi nagy diszkosítás kedvencel. Jön Fedele Grand és Funkerman itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkosi Trédo Show-ban.

Ez volt a Diszkocsit Radio Show, itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixelt, Hanvai Pidzsivel viszont ketten itt voltunk élőben, Attila nem, de azzal búcsúzunk, hogy Hanvaival mind a kettő ott leszünk a színen. Úgyhogy én például szerdán, csütörtökön és szombaton, ezen kívül még lesz két bulim, egy a srácokkal közösen Diszkocsit Legends, majd Balaton Fűszön, erről ma már beszéltünk, este 6-kor kezdünk, ugye a balatoni Bob 25. szülinapján játszunk majd, és én utána megyek tovább Bogácsra, és ott fogok majd pörgetni, azt hiszem nyári nyitott szórakozó helyen. Vasárnap viszont csinálunk egy vadonatúj estét, erről is beszéltem, Made in Italy néven itt Budapesten, a Kopaszi gáton, minden információ a rajongói oldalaimon, valamint készítettem 4 új remixet az elmúlt időszakban, és ezeket játszom mindenhol, ezek viszont majd fölkerülnek folyamatosan a DJ Junior YouTube csatornára, a DJ Junior voltam, és holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, este 8-kor kezdünk, szevasztok! Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai Pidzsi voltam, szerdán, csütörtökön, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel Szegeden, az ifjúsági napokon, azaz a színen, pénteken ugye Junior is elmondta, diszkosít aktivizáció méghozzá Balaton Fűszfön, szombaton Érden már nagyon-nagyon korán, 10 órától várok mindenki sok-sok szeretettel, illetve utána még megyek Duna Szerdahelyre, Szlovákiába, ott is várok mindenki sok-sok szeretettel, továbbra is köszönöm, hogy mindenki beköveti bármelyik social media felületeimet, és ne tessék elfelejteni nyomon követni Imal Angel munkásságát, mert csodát csinál ez a magyar hölgy a tánczenében a világon. Ezzel búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluljak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van! Tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig. Dance, house és techno is lesz itt a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello, hello!
2: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World is Mine Radio Showban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show kedeste, Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, holnap pedig kezdődik a Szín Szegeden, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, két helyszínen, bővebb infók a www.radio1.hu-n. Gyauri?
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió Egyes, a Third Is Mine Radio Show keddeste, Hugh Girl, Alex Kenji, David Guetta, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World Is My Radio Showban.

0: Itt a Rádió 1-ös, a Word is Mine Radio Show kedd este 11-ig Jory, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Holnap szerdán pedig indul a SZIN, a Szeged Ifjúsági Napok Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, és képzeljétek el, idén két helyszínünk is van, egy nappali és egy éjszakai. Bővebb információk, részletek, line-upok, tudnivalók a weboldalunkon a www.radio1.hu-n. Na Jory, mivel jössz most?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, egy igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a Word is My Radio Show.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Eden Beyer, Close Your Eyes. Na, ilyen zenék is csak nálunk szólnak, kizárólag a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi, hogy ma este is itt vagytok velünk, 11-ig Jauri, aztán 11-től az év producere Christopher a lemezjátszói mögött, és hát Christophernek ugye az elmúlt hetekben Ibizán is voltak fellépései, úgyhogy lesz miről sztorizni vele élőben, majd a következő órában 11 és éjfél között. Milyen sebességgel vagyunk most, Jauri?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk el. Most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság, Armin van Buuren és Eden Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a transzel, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekapogtatna az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt, a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. DJ, yeah. Teach me.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: Rudimental, Waiting All Night. Na ebből ezt a különleges változatot kizárólag nálunk hallhatjátok, csak a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, és hát extra zenékkel bizony tele lesz a következő egy óra is, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Christopher, élőben.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja.
5: Újra jön a Rádió 1 konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a rádió egy konténert.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen.

0: Mind Radio Show starts now. Este 11-ben, hello mindenkinek, itt vagyunk továbbra is full élőben, mellettem a lemezjátszói mögött innentől. Hát Mr. Ibiza, megérkezett Christopher, az év producere, szevasz Christopher.
1: Yes, yes, köszönöm szépen, így van, most érkeztem, hát nem most, egy héttel ezelőtt, úgyhogy vannak információim, mindenem már, pláne úgy már mondtam neked, hogy jó, beteg is lettem kint, úgyhogy gyönyörű szép estét mindenkinek, mindenek és betegségmentesen.
0: Előtt, igen, mindenek előtt, hogy vagy, elmúlt a betegség, minden oké? Okay?
1: Hála Istennek, nagyon szépen köszönöm, igen, valami vírus sikerült elkapnom, úgyhogy eleinte egyébként Coviddal sikerült a kórházba bekerülnöm kint, ugyanis azzal...
0: Jókor mondod, most miután átöleltelek.
1: Igen, tehát... Nem baj, gyerekek, oltva vagyunk. Itt teljes karantén van egyébként nálunk, úgyhogy semmi probléma nem lehet a Gerinek. Vigyázok rá.
0: Jó, nagyon helyes. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, főleg Ibizáról. Induljunk el.
1: Abszolút, indulunk is egy ibizai kis klasszikussal. Az, hát nem klasszikus, mert újdonság, de olyan, mint a klasszikus lenne. Szinte minden klubban, minden buliba hallottam. Ez nem más, mint Gordónak is lejnező nevennek a lokolokója. Ezzel nyitom az urát a rádió egyen. World is my radio show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben mellettem, Christopher a lemezjátszói mögött, frissen, üdén, kipihenten, egészségesen, ami a legfontosabb. Tele az SMS falunk, SMS-ek jöjjenek, vagy Ibizáról beszéljünk, a kettő együtt most túl hosszú.
1: Ami neked kellemes, mind a kettőről beszélhetünk, az SMS-ekről is, és utána mehetünk át Ibizára is.
0: Akkor először SMS-ek. Szép estét, bogárkáim, ma este ismét zsincegtetünk együtt hosszú idő óta.
1: Oh yes!
0: Az egyik kedvenc szép közös szavunk. Zsincegtetünk, gyönyörű. Christophra dolgoztam, megisztem, takarítottam, kertészkedtem, vezettem az évek alatt. Most pedig ezt a kisfiammal is megosztom, mert sosem lehet elég korán kezdeni. Soma lassan 3 hónapos, és minden mixedet hallotta már. Köszönöm szépen, hogy vagytok, a háttérben mindig veletek, vagy élőben, vagy visszahallgatva. Puszi Dorina.
1: Ó, de cuki vagy, nagyon szépen köszönjük, és örülök neki, hogy melletted vagyunk, úgymond zeneileg is minden, hogy itt ma este pedig szolgáltatjuk neked az éjszakai talpalávalót. Hogyha pedig gyerkőc veled van, akkor pedig fülesd be, és táncolj.
0: Ennyi. És érezzétek nagyon jól magatokat, és van. Jó egészséget, sok boldogságot neked a kicsivel. Hello, Christopher, Gazda Lajos vagyok, Sajó Bábonyból. Jó, hogy meggyógyultál, aggódtam. Apáddal beszéltem, de a lényeg, csütörtökön Szegeden összefutunk. Megyünk
1: abszolút.
0: A fiammal.
1: Cső, Lali, szevasz, így van, otthon.
0: Zseniális,
1: így van. Ugye nálunk van az, hogy ugye én szabados Kristófék, és nálunk otthon nincs ilyen, hogy Christopher vagy ilyesmi, kis szabados, tudod? Ez a tipikus, úgyhogy én vagyok mindig a kis szabados, így van. Szia, Lali, érkezünk, így van, Szegedre, ugyanis ugye bár Rádió 1-nek lesz ott a Jimmy Marinába egy elég nagy története, én pedig ugye holnap után, és utána pedig szombaton is vagyok a Rádió 1 stage-en, méghozzá minden este 2-től 3-ig. Úgyhogy várok mindenkit a főidőbe. Nem lesz kímélés. Téged meg muszáj vagyok még egy pálinkára elkapni, ugyanis te tartozol nekem.
0: Egyre!
1: Ja, igaz, bocsánat! Ne sérts már meg!
0: 10 percenként egy, az jöhet.
1: Jöhet. Így van, meg vagyunk. Egyébként
0: nem vagyunk alkoholisták. Nagyon fontos, hogy szerdán, tehát holnap indul a szín, a szegedi ifjúsági napok. Szegeden, szerdától szombatig minden nap ott vagyunk, két helyszínen, ráadásul képzeljétek el. Az összes Rádió egy DJ-vel nagyon nagy buli lesz, az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, line-up, tudnivalók, részletek a rádió1.hu. Lendülünk tovább.
1: Így van, így, hogyha már így a vége fele járunk a nyárnak, én még a diszkó hangulatot abszolút nem akarom elengedni,

0: A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, mint mindig, keddenként, 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz, Christopher, még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao, Geri!
0: Ők pedig világsztárok voltak, először is a mi világsztárjaink innen hazulról, a Stadium X és Tujamo Németországból, Take It Higher, nemrég volt nálunk az országos rádió premier. Nagyon jó ez a dal, nagyon döng, nagyon jó hangok vannak benne, nagyon dinamikus, olyan zsivány.
1: Így van, abszolút, és nagyon örülök neki, hogy ugye tudok hozni végre a srácoktól is dalokat, és be tudom illeszteni a szettembe, ugyanis én a Dávidékat egyébként nagyon régről ismerem, és nagyon szeretem a munkáit. Annak ellenére, hogy egyébként én nem játszok EDM-et, én nagyon régóta követem az ő hangzásvilágukat, és tökre örülök neki végre, tényleg, hogy egy ekkora névvel tudtak végre együtt dolgozni, és pláne annak örülök a legjobb, hogy ez Christopher lejátszhatta itt a rádióba. Tehát, hogy most akkor na, majd küldöm a jogdíjat.
0: Helyes. Egy üzenet. Kristóf, a Sajó Bábonyi díszpolgári címedről, amit jövő héten szombaton kapsz, kicsit spoilerezünk? Kérdezi Lajos.
1: Ez... erről amúgy nem lehetne egyébként beszélni állítólag.
0: Akkor beszéljünk kibizáról.
1: Igen.
0: Lajos, köszi. Ezt az SMS-t vegyétek tártalának. Na, milyen volt Ibiza? Köszön.
1: Így már zseniális, így már nagyon jó, gyerekek. Tudod, ez amikor senki ne tudjon róla, csak igazából fél Magyarország hallott.
0: Ez maradjon a mi kis titkunk, jó? Tehát Lajos volt a szemét, hogy ezt elküldte, ezek szerint erről nem lehetett volna beszélni. Nem beszéltünk semmiről, jó? Maradjon a mi kis titkunk örökre ez az SMS, jó?
1: Igen, igazából az a durva, hogy azt tudni kell erről, hogy engem a polgármester úgy hívott fel, hogy még ő sem mondta el nekem, hogy miről lesz szó.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ez így most így jó.
0: A polgármester? A polgár? Ilyen ő?
1: Úr. Az úr! A repedezik. És most már egyébként, hogy nézem, repedezik a mennyezet egyébként.
0: Jézusom, de
1: és vagy. Este 11 órakor, tehát hogy így, na.
0: Azt írja még Lajos, kisgyerek. Nem tudom, hogy ennek van-e.
1: Van most már egyedülség. Amúgy a mai napig az vagyok, így van.
0: Okay. Na, akkor Ibizáról viszont pár perc múlva sztorizunk, jó?
1: Jó, oké.
0: 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább egy saját verzióval, azaz egy saját edittel, amit egyébként csak kifejezetten Ibizára csináltam, de annyira megtetszett, és annyira tetszett az embereknek is, amikor lejátszottam, hogy egyszerűen imádtam. Axwell-nek a Watch the Sunrise-ából készítettem egy tech house-osabb verziót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek-e erre a dalra, mert nekem alapkő volt egyébként minden egyes nyáron. Nem volt bőle jó verzió, és ezért készítettem egyet, úgyhogy jövök egy kis premierrel nektek itt a Rádió 1-en. Watch the Sunrise, addig, amíg a nyár tart itt a Rádió 1-en. World is my radio show. World is Mine Radio Show.

0: Christopher remix volt belőle a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Maga Christopher természetesen élőben, itt mellettem a lemezjátszói mögött, nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációban. Na milyen volt Ibiza, mesélj?
1: Nagyon-nagyon jó, zseniális, nagyon izgultam. Szerencsére, amit mondtam is, a betegség az így le is terített egyébként pont a fellépésre, úgyhogy egyébként sokan nem tudják, de 37,5 fokos ilyen hőemelkedéssel mentem már le, úgyhogy azzal kellett teljesítenem másfél órát, de zseniális volt maga a buli, a helyszín, a hangtechnika, az emberek, minden, tehát hogy ez ilyen azt az eget, és hogy ez annyira zavart egyébként, hogy na persze, mikor, pont ilyenkor, amikor meg akarsz élni valamit igazán, nem ittam, teljesen józan voltam végig, úgyhogy egyébként jó, mert megmaradt az egész élmény, meg az egész set fel is fog kerülni egyébként a YouTube csatornámra videóval együtt, a hanganyaggal, mindennel, úgyhogy zseniális volt nagyon egyébként.
0: Várható folytatás?
1: Abszolút. Méghozzá, amit ugye mondtam is korábban, hogy egyszer kell jól muzsikálnod a szigeten, és a menedzsment onnantól foglalkoztat. Szerencsére pont kifogtam azt az időpontot, hogy a menedzsment telibe lent volt a szettem. És a szervezőségtől kezdve az emberek is, mindenki 10 per 10-et adott a bulira. Én nem éreztem ugye a betegség miatt magamnak ezt az egészet, úgyhogy, de köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogyha volt kint Magyarországról, úgyhogy köszönöm szépen, ha az első debit meg volt hivatalosan is Ibizán.
0: Jaj, de jó! Nagyon-nagyon sok ilyen bulit kívánunk még neked a világ sok-sok részén, főleg Ibizán. Megyünk közben tovább.
1: Yes, intulunk egy olyan dallal, ami... Nem merek itt nyomkodni semmit, gyerekek.
0: Annyira új a keverőpult.
1: Annyira új a keverőpult, így van. Pedig egyébként ezen dolgozom, de nyilván olyan vagyok, mint az asztalos, előbb le kell vágnom egy ujjamat, hogy megtudjam, hogy milyen tudat az új szerkezetünk. Yolanda Be Cool és Hello 99, szintén egy Ibizáról sazamozott kis dalocska. Zseniális, Casa Cantina, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is My Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Christopher élőben egészen éjfél.
2: Let's go!

0: Én Rádió Show élőben, mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Atya úristen, mik ezek a zenék? Nagyon szexik. Puszi nektek, Andi.
1: Nagyon szépen köszönjük, így van. Volt időm sazamozni kint azért a fellépés előtt így a bulikba, úgyhogy nagyon jókat találtam.
0: Ez itt mi volt az előző dal?
1: Egyébként ez Animának, kérlek szépen, és Volcodernek az újdonsága, az Other Than Mansion. Azért is egy nagyon nagy szó, mert a Volcoder egy szintén egy brazil feltörekvő producer, és egyik pillanatról a másikra annyira megkedvelte mindenki a zenét, hogy képzeld el, ő Ibizán most az első olyan DJ, akit mindenki meghívott a saját showjára. Tehát úgy képzeld, hogy hétfőtől vasárnapig, Solomontól David Gettán keresztül Animáig mindenkivel játszott együtt. Úgyhogy ezt csak úgy el akartam mondani, hogy egy darab dal, egy darab hangzásvilág, hogy le tudja tarolni a DJ-knek a szívét, és ő bekerült úgy a szigetre, hogy így végigbulisztatta az összes közönséget. Egészen a 10 éves kortól, hogyha lehet így hívni, az 50-60-ig bezárólag minden korosztályt, minden stílus világban. Zseniális.
0: Valamit nagyon tud, de komoly. Esküszöm, büszke vagyok rád, Christopher, hogy hová értél el, és még hová fogsz. A tejfakasztón jól bebögtünk. De mióta ismerlek, erre készültél, hogy DJ legyél. 3 éves korodban, amikor a hangfalakat kötözgetted, imádtuk, és ott voltam. Üdvözlete, hát vajon ki írta ezt?
1: Lajos.
0: Így van.
1: A Lajos. Ez így van. Abszolút, így van. Lali, ő azért eléggé régóta benne van a családnak így a repertoárjában, szívében, úgyhogy innen is puszillak téged, aztán találkozunk, akkor most a szeptember 5-én tudom, hogy mi miatt. Kösz, Lali, király vagy, nagy vagy, Lali.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számok, és jön a mai finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, érkezik a Tukum, amit egyébként a Bajánának az utóhatására készítettünk, és még mindig csak tesztüzemben van, Metszaszarival közösen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, és reméljük, hogy egyébként ez egy ilyen méltó utóhatása lesz a Bajánának. Tehát még egyszer Tukum, Metszaszari, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, Bird is my Radio Show.

0: megoldás. Pacsi nektek, Dávid.
1: Köszönjük szépen, toltuk a talpalávalót, és hogy életben maradjatok így az éjszakai műszakban is.
0: Bizony, ez a célunk, hogy jó hangulatban menjetek be dolgozni, vagy jó hangulatban érkezzetek haza a melóból, miközben minket hallgatok. Holnaptól Szín, Szeged, két helyszínen is ott vagyunk, 4 napon keresztül az összes rádió egy DJ-vel. Te mikor leszel majd?
1: Én holnap leszek 2-től 3-ig, utána a rákövetkező napon is 2-től 3-ig, és utána pedig szombaton érkezem vissza 3-tól 4 óráig, ha jól tudom. Úgyhogy nekem az egyik kedvenc fesztiválom, és ennek nagyon örülök egyébként, hogy most ennyiszer felléphetek, ugyanis eddig általában mindig én voltam a záró akkord, ami zseniális szokott lenni egyébként a fesztiválon, de most végre egy kicsit megérzem, hogy milyen a szegedi közönség midtime-ban is, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek. És 2 színpaddal fogunk menni, azt azért bizony szeretném én is mondani, úgyhogy velem ott a Stégen nem találkoztatok, de ihattok. Tehát ez egyébként ez egy nagyon fontos információ.
0: Mi szombaton kocintunk?
1: Mi szombaton, így van, mert mi nekünk lemaradt ugye a strandfesztivál, mert én beteg lettem, úgyhogy nyugi, nem és sehova.
0: Ami késik, az jön, erre szoktam mondani. Így, nagy pacsi, Krisztófer!
1: Így van.
0: Jó, hogy itt voltál, és nektek is, drága rádió, hogy hallgatok, tök jó, hogy itt voltatok. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Szevasztok!
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kismerti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0623 111 111. Ez a hívható SMS és Viber számunk. És hogyha már ilyenkor is dolgozni kell, hát akkor ezt tegyük vidáman és fütyűrészve. Ray Dalton, Do It Again, hozom ezt a nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vanilla Radio Wexford. Let me feel your love. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció. Személyesen találkozhattunk velük a születésnapi fesztiválunkon. Dan és Nichols, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók. Pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Felt.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Talóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulinérzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémánk van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alváshiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die-Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you. Az igazi

0: Bizony, kamrát barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez, hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egy szál gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Tiesto, Rita Ora, Jonas Blue a folytatásban, és a Ritual. Ez is egy hatalmas nagy kedvenc még mindig. 2025-ben is szerepel például a Top 500-as listánkon, a 34. helyen gyorsan megnéztem a Gumimaci kódexben, és hát ha már rituálé, Rita Ora rituálé a színpadra lépés előtt egy korty gyömbért. Lehet, hogy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi